0: gazdaságát, költségvetési bevételeket hozhat és növelheti az ipar versenyképességét. Kiselica azonban úgy véli, hogy a kitermelt földgáz önmagában nem teremt jólétet. Azt inkább a beruházások és az államnak az a képessége jelenti, hogy a természeti erőforrásokat gazdasági és technológiai fejlődésre váltsa. Az egyre gyakoribb és súlyosabb rolleres balesetek miatt minden elektromos rollert használó számára kötelezővé tennék a bukós isak viselését a közutakon egy frissen benyújtott parlamenti törvénytervezet szerint. A jelenlegi szabályokkal ellentétben a kötelezettség nem csak a fiatalokra, hanem életkortól függetlenül minden rolleresre vonatkozna. A szabály nem csak a nagyobb sebességgel haladó vagy hosszabb utat megtevő felhasználókat érinteni, hanem azokat is, akik csupán néhány utcányit tesznek meg a munkahelyükig, az iskoláig vagy egy közeli üzletig. Az elektromos rollerek az elmúlt években a városi közlekedés mindennapos eszközeivé váltak, miközben jelentősen emelkedett a velük kapcsolatos közlekedési balesetek száma is. Szinte nincs már olyan háztartási eszköz kütyű, amit a kényelem végett a gyártók ne látnának el lítium-ion akkumulátorokkal. Ami nemrég még csúcskategóriás okostelefon, laptop vagy vezeték nélküli fülhallgató volt, ma már gyanúsan feszül a hátlapja, esetleg billeg az asztalon. Sokan hajlamosak annyival elintézni a dolgot, csak kicsit megöregedett az aksi, majd kicserélem, ha lesz időm. Ez a halogatás azonban hatalmas hiba is lehet. A felpuffadt lítium-ion akkumulátorok ugyanis nem csupán hibás eszközök, hanem időzített bombák a háztartásunkban. Ezek élettartama ugyanis és véges, és a legtöbb ember rendkívül tűzveszélyes eszközöket tartogat otthonában. Amikor a felgyülemlett gyúlékony gázok a forróságban oxigénnel találkoznak, az akkumulátor látványos fáklyaszerű lánggal kigyullad, vagy konkrétan felrobban. Az így keletkező tüzet ráadásul rendkívül nehéz eloltani, és mérgező gázokat juttat a levegőbe.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plus FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvencei.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Áttörés 36 év után a betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás, az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával. Beutazni Európát, megismerni új embereket, ráadásul fix fizetésért. Egy személyiségfejlesztő alkalmazást működtető vállalat most éppen ilyen állást hirdetett meg. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekinthessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszközök használatával. Megkezdődött az országos közúti forgalomszámlálás, jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Ennek célja a forgalom intenzitásának és összetételének meghatározása jármű kategóriák szerint, a szállítási kereslet változásainak nyomon követése, valamint az infrastruktúrális beruházások, az útkarbantartás és a közlekedésbiztonság megalapozásához szükséges adatok biztosítása. A számlálás automatizált és manuális módszerekkel történik majd az országosan kijelölt stratégiai pontokon. A rögzítési időszakokat úgy választották meg, hogy a szezonális és napi ingadozásokat, beleértve a munkanapokat, a hétvégéket és a turista idény csúcsidőszakait is. Az adatgyűjtés nem jár a járművek megállításával, a számlálást végzők az úttesten kívül helyezkednek el, így a forgalom zavartalanul haladhat. Beutazni Európát, megismerni új embereket, ráadásul fix fizetésért, sokak számára ez valódi álommunka lehet. Egy személyiségfejlesztő alkalmazást működtető vállalat most éppen ilyen állást hirdetett meg. Olyan embert keresnek, aki 8 héten át európai városokat jár, és azt vizsgálja, mennyire könnyű szóba elegyedni a helyiekkel. A Rise Guide által meghirdetett globális karizmakutatás célja egy úgynevezett európai karizmaindex elkészítése. A cég rangsorolni szeretné az európai városokat annak alapján, mennyire nyitottak az ott élők, milyen könnyen kezdeményeznek beszélgetést, illetve milyen barátságosan fogadják az idegeneket. A kiválasztott jelentkező 8 héten keresztül utazhat Európa különböző városaiba, miközben feladata lesz dokumentálni az idegenekkel folytatott beszélgetéseket és értékelni az ott szerzett tapasztalatait.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

Wow, ez a Plusz FM Nagyvárad. Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója. I can see in your

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: A nyár legforróbb időszaka még csak ezután következik, néhány napos leülés után ismét elér minket egy jelentős hőhullám. Ezen a nyáron már háztartási szelvényekkel is lehet fizetni az alkalmi munkáért. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plus FM híreit halljátok. Az előttünk álló héten még a jelenlegihez hasonló időjárásra számíthatunk, a hét közepétől azonban átmeneti lehűlés érkezik, amelyet a jövő hét végére ismét felmelegedés követ. A meteorológusok szerint július második felében újabb hőhullám érheti el az országot, és akár az idei nyár legmagasabb hőmérséklete is ekkor várhatók. Ugyanakkor Európa nyugati részén már egy újabb hőhullám bontakozik ki, előbb az Ibériai félszigeten, majd Franciaországban ismét 40 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletek várhatók, és ez a forró légtömeg fokozatosan Közép-Európa felé terjed. Az előrejelzések szerint ez a folyamat július második felében hozzánk is elér. A 4 hetes prognózis alapján ismét 35 fok feletti kánikulai értékek valószínűek, így a meteorológusok szerint könnyen elképzelhető, hogy július végén és augusztus elején mérik majd az idei nyár legmagasabb hőmérsékleteit. Nyáron sok diáknak eszébe jut, hogy jó lenne valamit dolgozni. Néhány óra takarítás, kutyasétáltatás, bevásárlás egy idős embernek, fűnyírás, vasalás vagy bármilyen más alkalmi házi munka elvégzése. Ezek nem akkora feladatok, hogy bárki nagy szerződéskötésekre gondoljon, de mégiscsak olyan tevékenységekről van szó, amelyek után fizetés jár. Többek között az ilyen helyzetekre találták ki a háztartási szelvényeket. Az országos munkaerőügynökség rendszere azt próbálja elérni, hogy a magánháztartásokban végzett alkalmi munkát ne feltétlenül készpénzben nyom nélkül fizessék ki, hanem legyen egy egyszerűbb hivatalos formája is. A szelvény egy 15 leértékű utalvány, amellyel magánszemélyek fizethetnek ki bizonyos háztartáshoz kötődő alkalmi munkákat. Ha például valaki 300 lejre vállalja el egy lakás kitakarítását, akkor ezért 20 szelvényt kap. A szolgáltató ezeket a szelvényeket később pénzre váltatja a hivatalos platformon keresztül, a rendszer pedig automatikusan levonja az adót is a nyugdíjjárulékot. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenséget megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készteti az embereket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money. We don't need your money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Abbe fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Esik az eső? Vagy éget a nap?
1: Egész
0: nyáron
1: szóljon
2: a Plusz FM.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A Fekete-tengeri földgáz kitermelése önmagában nem teremt jólétet, állítja az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Minden rolleresnek kötelezővé tenni a bukós isak viselését egy nemrég benyújtott parlamenti törvénytervezet. Alig figyelünk rá, pedig a felpuffadt lítium-ion akkumulátorok nem csupán hibás eszközök, hanem időzített bombák a háztartásunkban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A Fekete-tengeri földgáz kitermelése történelmi lehetőséget jelent Romániának, de a valódi stratégiai érték nem magában az energiahordozóban, hanem a kitermeléséből származó bevételek felhasználásában rejlik, állítja Dumitru Kiszalica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A szakértő arra emlékeztetett, hogy Románia több évtized után ismét az Európai Unió legfontosabb földgáz termelőjévé válhat. Ez csökkentheti az importot, javíthatja a kereskedelmi mérleget, költségvetési bevételeket hozhat és növelheti az ipar versenyképességét. Kiszalica azonban úgy véli, hogy a kitermelt földgáz önmagában nem teremt jólétet. Azt inkább a beruházások és az államnak az a képessége jelenti, hogy a természeti erőforrásokat gazdasági és technológiai fejlődésre váltsa. Az egyre gyakoribb és súlyosabb rolleres balesetek miatt minden elektromos rollert használó számára kötelezővé tennék a bukós isak viselését a közutakon egy frissen benyújtott parlamenti törvénytervezet szerint. A jelenlegi szabályokkal ellentétben a kötelezettség nem csak a fiatalokra, hanem életkortól függetlenül minden rolleresre vonatkozna. A szabály nem csak a nagyobb sebességgel haladó vagy hosszabb utat megtevő felhasználókat érinteni, hanem azokat is, akik csupán néhány utcányit tesznek meg a munkahelyükig, az iskoláig vagy egy közeli üzletig. Az elektromos rollerek az elmúlt években a városi közlekedés mindennapos eszközeivé váltak, miközben jelentősen emelkedett a velük kapcsolatos közlekedési balesetek száma is. Szinte nincs már olyan háztartási eszköz, kütyű, amit a kényelem véget a gyártók ne látnának el lítium-ion akkumulátorokkal. Ami nemrég még csúcskategóriás okostelefon, laptop vagy vezeték nélküli fülhallgató volt, ma már gyanúsan feszül a hátlapja, esetleg billeg az asztalon. Sokan hajlamosak annyival elintézni a dolgot, csak kicsit megöregedett az aksi, majd kicserélem, ha lesz időm. Ez a halogatás azonban hatalmas hiba is lehet. A felpuffadt lítium-ion akkumulátorok ugyanis nem csupán hibás eszközök, hanem időzített bombák a háztartásunkban. Ezek élettartama ugyanis véges, és a legtöbb ember rendkívül tűzveszélyes eszközöket tartogat otthonában. Amikor a felgyülemlett gyúlékony gázok a forróságban oxigénnel találkoznak, az akkumulátor látványos fáklyaszerű lánggal kigyullad, vagy konkrétan felrobban. Az így keletkező tüzet ráadásul rendkívül nehéz eloltani, és mérgező gázokat juttat a levegőbe.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 3 perc van, úgyhogy itt az ideje felébredni, és hogy ez minél könnyebben menjen, ma is segít benne Hosszú Sanyi, aki mint mindig most is egészen 8 óráig fog szórakoztatni titeket itt a 89,6-on. Ma július 8-án szerdán is, és ezt a mai Reggeli Pluszban is a legjobb dalokkal teszem, ezért kezdünk most Kamrád Vadiú slágerével. Szólja tehát tőle a Huge Yourself.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

0: Reggeli plusz a plusz FM-en, könnyű napot kívánok minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz, és amúgy ezt megtehetitek a 0359 17 22 22-es telefonszámunkon, valamint a 07 34 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkon. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is, én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg, mert mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Legalábbis így értelmezhető egy németországi bírósági döntés, ami nagyjából azt mondta ki, hogy a mesterséges intelligenciával készített összefoglaló önálló tartalomnak minősülhet, ha olyan állítás is szerepel benne, ami a felhasznált forrásokból nem következik, az csak az EMI költötte hozzá. Érdekelne is ennek kapcsán, hogy ti mennyire bíztok meg a mesterséges intelligenciában. Várom akkor a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, de addig is hozom nektek a legjobb zenéket.
1: Induljon pozitívan a Nagyváradi reggel. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz. A Plusz FM-en.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en. Oh, I leave quite an impression.

Hello Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, ahol mit halljátok, a kedvenc zenéitek szólnak. És persze ez az az időszak, amikor hosszú Sanyi szól hozzátok. Meg persze faggatózik is nálatok ma annak kapcsán, hogy ti mennyire bíztok meg a mesterséges intelligenciában, mert hogy a Müncheni Regionális Bíróság május végén hozott fontos döntést a Google AI Overviews, azaz áttekintés szolgáltatásával kapcsolatban, amely a hazai netezők számára is fontos tanulságokat hordozhat. A szolgáltatást minden egyszerű internetes felhasználó jól ismerheti, ez az az összefoglaló, amikor a Google egy keresés során nem linkeket hoz csak fel, hanem rögtön első találatként készít egy pontokba szeret jellemzően nagyon hasznos felsorolást, amolyan összefoglalót az adott

olyat olvasott, hogy inkább elhagyta az érintett céget, mert hogy annak az adott cégnek ugye valami vaj volt a füle mögött, legalábbis az AI szerint, de közben meg nem is. Na de érdekelne egyébként, hogy nálatok milyen helyzet, ti mennyire bíztok meg a mesterséges intelligenciában? Bennem továbbra is bízhattok, ha a szórakoztatásotokról van szó, mert folyamatosan szállítom nektek a legjobb zenéket.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyi, valaki ma arra kíváncsi, hogy ti mennyire bíztok meg a mesterséges intelligenciában, ugyanis előfordult már, hogy valótlanságokat állított. A Google szolgáltatása ma már úgy működik, hogy a keresőbe beírt szavak alapján nem csak találati eredményeket, linkeket ad ki, hanem az elérhető linkek alapján összefoglalja a fő tudnivalókat. A szolgáltatás egyrészt megkönnyíti és meggyorsítja a felhasználó által keresett információk megtalálását, de a Google anyacége az Alphabet üzleti érdeke szempontjából még fontosabb, hogy ezzel azt is eléri, a netező nem hagyja el a Google-t egy másik oldalra navigálva, hanem ott folytatja az olvasást. Viszont volt rá példa, hogy ebben az összefoglalóban valami olyat költött magától a robot, ami nem felelt meg a valóságnak, úgyhogy érdekelne is, hogy ennek tükrében ti mennyire bíztok meg a mesterséges intelligenciában. Én továbbra is bízom bennetek, van kint a Facebookon egy bejegyzés ebben a témában, amihez egy komment formájában is elmondhatjátok a véleményeteket, én pedig hozom nektek cserébe most is a legkirályabb slágereket.

Jó reggelt, Nagyvárad! Az elmúlt percekben Britney Spears slágere szólt, a következőkben pedig én fogok hozzátok. Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki hát szeretne beszámolni olyan időjárásról, ami mindenki számára megfelelő, de hát ez a mai az nem ilyen lesz. Többnyire borult lesz az égbolt, úgyhogy akik strandot terveztek mára, valószínűleg halasztaniuk kell, ugyanis hát időnként akár viharossá is válhat az időjárás, sőt, szinte egész nap tapasztalható egy erőteljes légmozgás, és persze záporokra, zivatarokra is kell helyenként számítani, viszont jelenleg úgy tűnik, hogy ezek mennyisége nem lesz olyan nagy mértékű, minden esetre érdemes esernyőt magatokkal vinni, hogyha elindultok otthonról. Hőmérsékletek tekintetében egyébként annyira nem lesz rossz a helyzet, jelen pillanatban is olyan 22 fok körül mérhetünk, napi maximumként pedig olyan 27-28 fok körül fogunk, úgyhogy nem lesz az a nagy hőség, amit végül is én annyira nem is bánok, de nyilván fázni sem fogunk. És kettős fronthatás is terheli ma egyébként a szervezetünket, úgyhogy ez nem lesz érzetre egy kellemes nap, sajnálatos módon is, ráadásul ugye még a nap sem nagyon fog sütni, esetleg az esti órákra van kilátás némi tisztulásra az ég tekintetében. És hát ugye kilátásban helyeztek egy útdíj emelést is július hónapra, ami végül is nem valósult meg. A hatóságok október 1-ére halasztották az új UDI rendszer bevezetését, úgyhogy a tervezett díjemelések és az új szabályok legkorábban ősszel lépnek majd hatályba, de egyébként a forgalom tekintetében is hasonló a helyzet, hogy most egyfajta halasztás van, nincs olyan intenzív mozgás az utakon, de ha van valahol a megszokottól eltérő történés, amit tapasztaltok, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig adom hozzá most is a legkívánabb.

óra, 42 perc van, jó reggelt Nagyvárad, ismét hosszú Sanyi az, akivel a legjobb zenéket hallgathatjátok itt a Reggeli Pluszban, de hallhatjátok persze a titeket leginkább érintő történéseket is, mint például, hogy közzétették tegnap a nyári érettségi vizsga eredményeit, a vizsgázók egy szülőtörvényes képviselő jelenlétében megtekinthetik a kijavított dolgozatukat, viszont az nem feltétele az óvás benyújtásának, és nem is teszi kötelezővé azt, írja az Agile Press, a végleges eredményeket majd július 13-án teszik közzé, az oklevél megszerzéséhez az érettségizőknek három feltételnek kell együttesen eleget tenniük. Részt vettek a nyelvi és digitális készségeik felmérésén, illetve az összes írásbeli vizsgán. Az írásbeli vizsgák mindegyikén legkevesebb ötös osztályzatot kaptak, az írásbeli dolgozataik osztályzatainak átlaga pedig legkevesebb hatos. Az idei nyári érettségére csaknem 131 ezer diák iratkozott fel, közülük mintegy 116 ezeren az idén végeztek, kb. 15 ezeren korábbi évfolyamokból jelentkeztek. Az érettségiző diákok 74,8%-a vizsgázott sikeresen, 45 diák szintízesre, a legtöbben pedig 9 és 9,49 közötti átlagot ért el. A legtöbb tízes dolgozatot a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból hozták össze összesen 3548, amelyből 2289 matematika és 1259 történelem tantárgyból. A választható tantárgyakból írt dolgozatok közül 3158-at értékeltek tízesre, románból 454, anyanyelvből pedig 34 dolgozat lett tízes. Úgyhogy gratulálunk mindenkinek a sikeres érettségéhez, cserébe kapják tőlünk most is a legjobb zenéket.

6 óra 50 perc van, jó reggelt, ez itt a Reggeli Plusza Plusza FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem lehetőséget is arra, hogy elmondjátok a véleményetek. Ma például azzal kapcsolatosan, hogy ti mennyire bíztok meg a mesterséges intelligenciában. Csiki Pál azt írja, hát mint az emberekben, azt nézem, ki beszél, nem azt, hogy mit beszél. Aztán Magyar János is kommentelt, az emberek értelmi képességét ismerve azt kell mondanom, hogy a mesterséges intelligencia sokkal megbízhatóbb, tisztelet a kevés kivételnek. Az emberi faj inkább okoskodni meg kötekedni szeret, mint amennyire a tényleges tudás birtokában lenni. Aztán Veres János is azt írja, hogy semennyire, hogy lehet megbízni benne, ha egyszer mesterséges. Aztán Talódi Zsuzsa is kommentelt, nem mondom, hogy nem használtam még a Google mesterséges intelligenciáját, de még annyira nem bosszantott fel, hogy kártérítést kérjek tőle. Amire nekem kellett, pont megfelelő választ kaptam, hogy mennyire bízom meg benne? Hát, pont mint az emberekben. Köztük is van, aki hülyeségeket beszél. Aztán Sitting Bull is kommentelt, az emberekben sem bízok, nemhogy a másolatában, bár az AI-nak nincs célja, vagyis okkal nem hazudik. Hát, ez így van. Nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is a legjobb dalok. Érkezik is hamarosan a Life is Roller Coaster, Ronan Keating 2000-es dala, de előtte szóljon most az Esta Vida, Marshmello és Farukko közös előadásában.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Globális szinten elképesztő számú munkahely szűnt meg idén a mesterséges intelligencia miatt. Változatlan formában indítják el a természetes személyeknek szóló 2026-os roncsautó programot, melynek költségvetése 300 millió lej. Egy 87 éves jelsi férfi volt az első jelentkező az egyik hazai egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elképesztő számú munkahely szűnt meg idén a mesterséges intelligencia miatt. Az első fél évben globálisan közel 154 ezer munkahely szűnt meg a technológiai vállalatoknál. Derül ki a Trading Platforms elemzéséből. Az úgynevezett high-tech cégeknél foganatosított leépítések főleg a mesterséges intelligencia számlájára írhatóak. Ugyanezen okból tavaly 246 ezer állás szűnt meg az ágazatban. A legtöbb dolgozótól az Oracle vált meg. Az amerikai nagyvállalat által végrehajtott karcsúsítás Romániát is érintette, ahol mintegy 600 munkahely szűnt meg, írja a kurzdegovernare.ro. A második helyen az Amazon áll, amely az év elején több mint 16 ezer adminisztratív feladatokat ellátó munkatársától vált meg. A Meta szintén kollektív elbocsátást hajtott végre, több lépésben 10.400 dolgozójának mondott fel. Változatlan formában indítják el a természetes személyeknek szóló 2026-os roncsautó programot, melynek költségvetése 300 millió lej, jelentette be a Környezetvédelmi Minisztérium. A közlemény szerint az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, hogy a program további késedelem nélkül elindulhasson. A minisztérium ugyanakkor folytatja az egyeztetéseket ezeknek a feltételeknek a jövő évi alkalmazásáról. A kormány annak a szabálynak a bevezetését halasztott el, hogy csak az Európai Unióban, az európai gazdasági térségben, illetve az európai piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető állami támogatás. A kormány ugyanakkor nem mond le az új szabályokról, de bevezetésük legalább 3 hónappal késleltetni a program elindítását. Nem egy frissen érettségizett fiatal, hanem egy 1939-es születésű jelsi férfi volt a legelső jelentkező, aki beiratkozott a jelsi Jan Ionescu de la Brad Élettudományi Egyetem felvételijének első napjára. A 87 éves Viorel Pintilescu a mezőgazdasági kar biológia alapképzésére iratkozott be. Mint mondta, mindig is szeretett volna egyetemre járni, és meggyőződése, hogy a tanulás a legjobb módszer az elme frissen tartására. A nyugdíjas férfi elmesélte, hogy bár mindig is nagyon vágyott rá, korábban sosem végzett egyetemet. Az érettségit már több mint 60 éve letette, de az élet végül más irányba sodorta. Kár lenne nem elvégezni egy egyetemet. Mit csináljak helyette? Üljek otthon és aludjak? Nyilatkozta a 87 éves jelentkező.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire felhős lesz ma az égbolt, így a nap folyamán helyenként kevés csapadékra is lehet számítani. Jelenleg 22 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig olyan 27 fok körül mérhetünk majd, erőteljesebb légmozgás mellett is. Kettős fronthatás is terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ogorulói utcán, a metróáruház közelében található vasúti átjárónál. Ez idő alatt a rendszert közúti jelzőtáblák helyettesítik, a vasúti átjáró előtt András keresztet, stopptáblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki, úgyhogy fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken, tartsatok be a közlekedési jelzéseket és a sínek keresztezése előtt. Minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Újra itt a Reggeli Plusz a mikrofonnál 8 óráig hosszú Sanyival. Július 8-a szerda van, úgyhogy boldog névnapot az Ellák nevű hallgatóinknak. A mai nap kérdése amúgy nem más, mint hogy ti mennyire bíztok a mesterséges intelligenciában. Hívjatok, írjatok, kommenteljetek, és persze közben hallgassatok bennünket, mert hozzuk folyamatosan a legjobb zenéket, és most például az Ez Itt Az érkezik Harry Styles előadásában.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

Hát egy bizonyos részén a városnak a víznek is bye-bye-t mondhatunk, ugyanis a csővezetéken végzett munkálatok miatt ma reggel 8 órától szünetelni fog a melegvíz szolgáltatás a 303-as hőközponthoz tartozó fogyasztóknál. A szolgáltatás felfüggesztése a Nikolai Zsiga, a Brassovului, a Republici, a Franz Schubert, a Rovine, a Gheorghe Dima, a Magyaru, a Snagovului, a Barbu Stefanescu Delavrancsa és a Bikázuló utcák lakóit érinti. A szolgáltatás várhatóan csak 2 nap múlva, azaz július 10-én 23 óra 30-kor adják vissza. További információkkal a 0800-078-as ingyenesen hívható zöld számon szolgálnak, vagy a 02-59-467-577-es telefonszámon. Mi pedig természetesen továbbra is a legnagyobb slágerekkel szolgálunk. Érkezik is egy újdonság, ez nem más, mint a Material Lover, Sienna Spiro előadásában.

Purple Disco Machine és Eilar és tőlük a Dopamin, amiben bővelkedni fognak majd a hétvégén a srácok is, ugyanis Nagyváradon mérik majd össze tudásukat az ország legjobb fiatal úszói, ugyanis a Ioan Alexandrescu olimpiai úszoda ad otthont július 10-e és 12-e között az ifjúsági országos úszóbajnokságnak. A háromnapos viadalt a román úszó és öttusa szövetség közösen rendezi. A megmérettetésen az U12-es és U13-as korosztály legjobbjai harcolnak majd az érmekért. A pénteki, szombati és vasárnapi versenynapok egyaránt 9 óra 30-tól kezdődnek. A 12 évesek 50, 100 és 200 méteres gyorsúszásban, 100 és 200 méteres hátúszásban is, 50 és 100 méteres mellúszásban, 50 és 100 méteres pillangóúszásban, 200 méteres vegyesúszásban, valamint 4x50 méteres gyorsváltóban és vegyesváltóban állnak rajtkőre. A 13 éveseknél az 50, 100, 200 és 800 méter gyorsúszás, a 100 és 200 méter hátúszás, a 100 és 200 méter mellúszás, a 100 és 200 méter pillangóúszás, a 200 méter vegyesúszás, valamint a 4x50 méteres gyorsváltó és vegyesváltó szerepel a

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sert és hamburgert mindössze 9,99-ért. Valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtőlő tekercset mindössze 7,49-ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy modern padlóburkolat, a Dedebánban most a Stone Beige porcelán padlólap nézetméterre csak 44,90 bani. Ráadásul július 31-ig a Dedebán Direkt kártyával minimum 13 ezer lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
5: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrászmektel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diószmektit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrászmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Globális szinten elképesztő számú munkahely szűnt meg idén a mesterséges intelligencia miatt. Változatlan formában indítják el a természetes személyeknek szóló 2026-os roncsautó programot, melynek költségvetése 300 millió lej. Egy 87 éves jelsi férfi volt az első jelentkező az egyik hazai egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elképesztő számú munkahely szűnt meg idén a mesterséges intelligencia miatt. Az első fél évben globálisan közel 154 ezer munkahely szűnt meg a technológiai vállalatoknál. Derül ki a Trading Platforms elemzéséből. Az úgynevezett high-tech cégeknél foganatosított leépítések főleg a mesterséges intelligencia számlájára írhatóak. Ugyanezen okból tavaly 246 ezer állás szűnt meg az ágazatban. A legtöbb dolgozótól az Oracle vált meg. Az amerikai nagyvállalat által végrehajtott karcsúsítás Romániát is érintette, ahol mintegy 600 munkahely szűnt meg. Írja a kurzdegovernari.ro. A második helyen az Amazon áll, amely az év elején több mint 16 ezer adminisztratív feladatokat ellátó munkatársától vált meg. A Meta szintén kollektív elbocsátást hajtott végre, több lépésben 10.400 dolgozójának mondott fel. Változatlan formában indítják el a természetes személyeknek szóló 2026-os roncsautó programot, melynek költségvetése 300 millió lej, jelentette be a Környezetvédelmi Minisztérium. A közlemény szerint az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, hogy a program további késedelem nélkül elindulhasson. A minisztérium ugyanakkor folytatja az egyeztetéseket ezeknek a feltételeknek a jövő évi alkalmazásáról. A kormány annak a szabálynak a bevezetését halasztott el, hogy csak az Európai Unióban, az európai gazdaság térségben, illetve az európai piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető állami támogatás. A kormány ugyanakkor nem mond le az új szabályokról, de bevezetésük legalább 3 hónappal késleltetné a program elindítását. Nem egy frissen érettségizett fiatal, hanem egy 1939-es születésű jesi férfi volt a legelső jelentkező, aki beiratkozott a jesi Jan Ionescu de la Brad Élettudományi Egyetem felvételijének első napjára. A 87 éves Viorel Pintilescu a mezőgazdasági kar biológia alapképzésére iratkozott be. Mint mondta, mindig is szeretett volna egyetemre járni, és meggyőződése, hogy a tanulás a legjobb módszer az elme frissen tartására. A nyugdíjas férfi elmesélte, hogy bár mindig is nagyon vágyott rá, korábban sosem végzett egyetemet. Az érettségit már több mint 60 éve letette, de az élet végül más irányba sodorta. Kár lenne nem elvégezni egy egyetemet. Mit csináljak helyette? Üljek otthon és aludjak? Nyilatkozta a 87 éves jelentkező.
7: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Többnyire felhős lesz ma az égbolt, így a nap folyamán helyenként kevés csapadékra is lehet számítani. Jelenleg 22 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig olyan 27 fok körül mérhetünk majd, erőteljesebb légmozgás mellett is. Kettős fronthatás is terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
7: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Július 17-ig forgalomkorlátozások lesznek érvényben a Drágos-Olda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. A Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egyaránt egy-egy sávon haladhat ott a felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták, a forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelték át.
7: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
8: Megyünk is akkor tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel. Itt lesz hamarosan a Sand in My Shoes, Dido 2004-es dala, de előtte szóljon most egy újdonság, a Loco Loco, Gordo és Reinhard Zonnel közös előadásában.
7: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: 40 perckor a reggeli plusz mikrofonjánál még mindig hosszú Sanyi, csak így magányosan szólóban, úgyhogy nem lenne rossz, ha valaki szólna hozzám. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Ezek bármelyikén elértek bennünket, és jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Hát képzeljétek, mostantól akár kártérítést is kérhetünk a Google-től, ha az AI szolgáltatás számunkra vagy a cégünk számára káros összefoglalót nyújt egy konkrét témában. Legalábbis így értelmezhető egy németországi bírósági döntés, ami nagyjából azt mondta ki, hogy a mesterséges intelligenciával készített összefoglaló önálló tartalomnak minősülhet, ha olyan állítás is szerepel benne, ami a felhasznált forrásokból nem következik, az csak az AI költötte hozzá. Érdekelne is ennek kapcsolatban, hogy ti mennyire bíztok meg a mesterséges intelligenciában. A kérdésre természetesen továbbra is a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok. Én pedig biztosítom hozzá most is a zenei aláfestést.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz. A Plusz FM-en.

0: reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki ma arra kíváncsi, hogy ti mennyire bíztok meg a mesterséges intelligenciában. Nagy Sándor például azt kommentelte, hogy a többség nem olvassa el az apróbetűs részt, pedig mindig ott van, hogy az AI adhat hibás választ, amiért a szolgáltatót nem terheli felelősség. Szóval ne kérdezz olyat, amihez te se értesz. Engem is át akart vágni párszor, többek között, mikor olyan infót kérek, ami specifikus, elviekben nyilvános, de gyakorlatban a tudáshoz kell egy tanfolyam. Ha volna szeme, akkor szemrebben is nélkül vinne a susnyásba. Hogy miért? Nem tudom, lehet programozói felelőtlenség vagy szándékosság. Egy biztos, az emberiség lassan leszokik arról, hogy gondolkozzon. A lustaság és a tudatlanság pedig halálos. Aztán Vasari Zsóka is kommentet, őszintén bevallom, én a realitás embere vagyok, a mesterséges dolgokat kizárom, mert nem értem. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is a legjobb dalok, érkezik hamarosan a Coldplay, Lil Sims és Burna Boy közös slágere a We Pray, de előtte szóljon most a Love Don't Let Me Go, David Guetta és Chris Willis közös előadásában.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora, itt a Plusz FM-en.

0: Hát ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak én köszönök el holnap hajnalig. A plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Többek között Szegedi Máriát is fogjátok rögtön utánam hallani. Valamint Keserű Tomi is jó szokásához híven jelentkezik majd 15 órától. Este pedig természetesen befut a zenevonat. Én pedig köszönöm a sok-sok üzenetet, és hogy velem tartottatok az elmúlt két órában, amúgy hosszús annyit hallottátok. Holnap pedig ismét fogjátok, mert lesz újra reggeli plusz, jusson majd eszetekbe, hogy 6 óra után pár perccel kezdek, úgyhogy tartsatok velem csütörtökön is, de addig is vigyázzatok magatokra, szép napot és jó rádiózást kívánok!
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Szupeko alacsony árak, rövid reklámok. Július 8-áig a 10 kg-os kiáni száraz kutya eledel ára különböző kiszerelésben 24,99 bani. Valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Ursus világos sör ára mindössze 18,50 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
3: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
5: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilha gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilha féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
4: Idén nyáron a villanyszerelési munkálatokra készülsz és a legjobb árat keresed? Július 15-ig 10%-os kedvezményt kapsz utalvány formájában a Dugaljak és villanykapcsolók teljes kínálatára. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
5: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Globális szinten elképesztő számú munkahely szűnt meg idén a mesterséges intelligencia miatt. Változatlan formában indítják el a természetes személyeknek szóló 2026-os roncsautó programot, melynek költségvetése 300 millió lej. Egy 87 éves jelsi férfi volt az első jelentkező az egyik hazai egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elképesztő számú munkahely szűnt meg idén a mesterséges intelligencia miatt. Az első fél évben globálisan közel 154 ezer munkahely szűnt meg a technológiai vállalatoknál. Derül ki a Trading Platforms elemzéséből. Az úgynevezett high-tech cégeknél foganatosított leépítések főleg a mesterséges intelligencia számlájára írhatóak. Ugyanezen okból tavaly 246 ezer állás szűnt meg az ágazatban. A legtöbb dolgozótól az Oracle vált meg. Az amerikai nagyvállalat által végrehajtott karcsúsítás Romániát is érintette, ahol mintegy 600 munkahely szűnt meg. Írja a kurzdegovernari.ro. A második helyen az Amazon áll, amely az év elején több mint 16 ezer adminisztratív feladatokat ellátó munkatársától vált meg. A Meta szintén kollektív elbocsátást hajtott végre, több lépésben 10.400 dolgozójának mondott fel. Változatlan formában indítják el a természetes személyeknek szóló 2026-os roncsautó programot, melynek költségvetése 300 millió lej, jelentette be a Környezetvédelmi Minisztérium. A közlemény szerint az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, hogy a program további késedelem nélkül elindulhasson. A minisztérium ugyanakkor folytatja az egyeztetéseket ezeknek a feltételeknek a jövő évi alkalmazásáról. A kormány annak a szabálynak a bevezetését halasztott el, hogy csak az Európai Unióban, az európai gazdasági térségben, illetve az európai piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető állami támogatás. A kormány ugyanakkor nem mond le az új szabályokról, de bevezetésük legalább 3 hónappal késleltetni a program elindítását. Nem egy frissen érettségizett fiatal, hanem egy 1939-es születésű jesi férfi volt a legelső jelentkező, aki beiratkozott a jesi Ion Ionescu de la Brad Élettudományi Egyetem felvételijének első napjára. A 87 éves Viorel Pintilescu a mezőgazdasági kar biológia alapképzésére iratkozott be. Mint mondta, mindig is szeretett volna egyetemre járni, és meggyőződése, hogy a tanulás a legjobb módszer az elme frissen tartására. A nyugdíjas férfi elmesélte, hogy bár mindig is nagyon vágyott rá, korábban sosem végzett egyetemet. Az érettségit már több mint 60 éve letette, de az élet végül más irányba sodorta. Kár lenne nem elvégezni egy egyetemet. Mit csináljak helyette? Üljek otthon és aludjak? Nyilatkozta a 87 éves jelentkező.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, sőt záporok, zivatarok kialakulására egész nap számíthatunk. 26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. Holnapra felszakadozik a felhőzet, csütörtökön 27, pénteken pedig 28 fokot mérhetünk majd, hétvégén pedig a napi maximumok 30 fok körül alakulnak.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és kormányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvoda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
7: 2026. július 8-a szerda, jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek a stafita átvéve. Szegedi Mária vagyok, és ezzel elstartol a délelőtti pluszt. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, a 89,6-on déli 12 óráig hozok nektek helyi és környékbeli infókat, programajánlókat és szuper slágereket természetesen, úgyhogy gyertek, tartsatok velem. A kezdésnek itt van egy magyar sláger, érkezik Horváth Tamás és Kovalszky meg a Vega kettőse, a Fehér Holló. Jó utat, jó rádiózást, legyen csoda, szép napotok!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy várat!

Slágerek és helyi információk egy helyen itt, 89,6-on. Pluszosok a nagyváradi önkormányzat és a helyi hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról. A Nikolai Herceg Egyesület által szervezett kutatás célja, hogy feltérképezze a lakók tapasztalatait, azonosítsa a rendszer hiányosságait és javaslatokat gyűjtsön annak fejlesztésére. A június 29-én kezdődött felmérés elsőként a Rogérius negyed ökosziketein zajlik, majd a Decebál dácsia és az olaszi városrészekre is kiterjed. A kérdőívezést 15 egyetemista végzi hétköznapokon az ökoszigeteknél. A kérdező biztosok hétfőtől péntekig két időszakban 7.30 és 11.30, illetve 15.30 és 19.30 között keresik fel az ökoszigeteket. Az egyenruhát és igazolványt viselő munkatársak néhány teljesen anonim kérdést tesznek fel a lakóknak, a kérdőív pedig legfeljebb 2 percet vesz igénybe. A kampány során a kérdezőbiztosok tájékoztatást is adnak a hulladékok helyes szelektálásáról. A szervezők arra kérik a váradiakat, hogy vegyenek részt a felmérésben, mivel az eredményeket az önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató is felhasználja majd a rendszer továbbfejlesztéséhez. A felmérés tehát egy hónapig tart, az eredményeket később hozzák nyilvánosságra.

jelzésű megyei utat a folyamatban lévő korszerűsítési munkálatok miatt. A közel 10 kilométeres útszakasz felújítása májusban kezdődött a Bihar megyei tanács megbízásából, célja pedig a menetidő csökkentése és a közlekedési feltételek javítása. A 81,6 millió lei értékű Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás során többek között kiszélesítik az utat, megerősítik az alapot, vízelvezető átereszeket építenek, sziklákat bontanak le, majd új aszfaltburkolatot fektetnek le. Mircea Mrán, a Bihar megyei tanács elnöke szerint a beruházás a térség turizmusát is erősíti, hiszen a jobb közlekedési infrastruktúra könnyebben elérhetővé teszi a környék természeti látványosságait. A lezárás idején a Kolozs megyei Havasreketje, tehát a Rökicele, Bánfihunyad vagy Sebesváralja, tehát Bologa felé közlekedőknek alternatív útvonalat kell választaniuk. Július 10 és december 1-e között, tehát lezárják a forgalom elől a Pádis és Ponorék közötti 763-as jelzésű megyei utat.

0: voltam, Jénu Dávidával, pedig fél időhöz érkeztünk itt a 89,6-on a Szerda délelőtti plusz eső órájában. A stafétát átadom Ábrahám Miklós kollégámnak, ő érkezik egy rövid reklámot követően a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok szeretettel, én pedig a hírek után jövök. Időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb snákereivel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
3: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
3: Támadnak az alacsony árak az Atakban, te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült sóslében érlelt telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona Desodor Sprit különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atak, le az árakkal!
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyaralás otthon, a Dedebánban most a Grandio Mob camping szék csak 59 lej, valamint a 152 cm átmérői felfújható gyerekmedence csak 55 lej. Dedebán segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
6: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
7: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
8: A nyár a kertben kezdődik, a Brico-val. Július 15-ig a Brico alkalmazással 15% extra kedvezményt kapsz a teljes kerti hinta és hintaágy kínálatra, valamint 15% extra kedvezmény a teljes WPC terasz burkolat kínálatra. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
9: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
12: FM-en, interneten és mobilon.
13: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
12: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
14: Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 214 millió leértékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról, a nagyváradi önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. Kína reagált a temoadóra, szerinte az európai fogyasztók maguk döntik el, mely termékekre van kereslet. A jó elértékarányú termékek pedig természetes módon válnak népszerűvé. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalvánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 214 millió leértékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Ez 61%-kal marad el a tavalyi év azonos időszakától. A hivatalos adatok alátámasztják azt, amit az idegenforgalmi ágazat már az év elején megjósolt. Az utalványok értékének a csökkentése, a haszonélvezők körének a szűkítése és egyes közalkalmazotti munkáltatók lemondása a használatukról jelentősen csökkentette a gazdaságba eljutó forrásokat. Nyilatkozta a turisztikai ügynökségek országos egyesületének alelnöke. Az üdülési utalványok értékét tavaly 1600 lejről 800 lejre csökkentette a kormány, és úgy rendelkezett, hogy csak a havi nettó 6000 lejnél kevesebbet kereső közalkalmazottaknak jár. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról a nagyváradi önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. A felmérés június végén kezdődött, és elsőként a Rogériusz lakótelepi ökoszigeteknél zajlik, majd fokozatosan kiterjed a Decebál Dacia és az olaszi város részekre is. A szervezők célja, hogy pontos képet kapjanak arról, hogyan működik a gyakorlatban a szelektív hulladékgyűjtés, milyen nehézségekbe ütköznek a lakók, és milyen javaslataik vannak a rendszer fejlesztésére. A kérdőíves felmérés 15 egyetemista végzi, akiket munkaszerződéssel alkalmaztak a projekt idejére. A kérdezőbiztosok hétfőtől péntekig két időszakban, 7.30 és 11.30, illetve 15.30 és 19.30 között keresik fel az ökoszigeteket. Az egyenruhát és igazolványt viselő munkatársak néhány teljesen anonim kérdést tesznek fel a lakóknak. A kérdőív kitöltése pedig legfeljebb 2 percet vesz igénybe. Az európai fogyasztók maguk döntik el, mely termékekre van kereslet. A jó árértékarányú áruk pedig természetes módon válnak népszerűvé, jelentette ki a kínai külügyminisztérium szóvivője. Az NTI beszámolója szerint a szóvivő arra reagált, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közelmúltban azt mondta, az uniónak folytatnia kell a Kínával folytatott párbeszédet, és annak kézzelfogható eredményeket is kell hoznia. Közölte, Brüsszelnek a tárgyalások során egyértelműen fel kell vetnie a kínai állami támogatások, a túlkapacitás, az európai vállalatok kínai piacra jutását akadályozó tényezők és a tisztességtelen verseny kérdését. A szóvivő szerint ugyanakkor a Kína és az Európai Unió közötti kereskedelem szerkezete a piaci keresletből, valamint a két fél gazdaságának egymást kiegészítő adottságaiból alakult ki.
12: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, sőt záporok, zivatarok kialakulására egész nap számíthatunk. 26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. Holnapra felszakadozik a felhőzet, csütörtökön 27, pénteken pedig 28 fokot mérhetünk majd, hétvégén pedig a napi maximumok 30 fok körül alakulnak.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
15: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és karmányboltok támogatták.
12: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Le van zárva a Ritók Zsigmond, tehát a Georgianescu utcának a Baragánuli és a Staroveszki, azaz a Mágéru Sugárú közötti szakasza. Ide csak a környéken lakók hajthatnak be. És azt is jó, ha tudjátok, hogy július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvoda utcán az ottani vasúti felüljáróépítési munkálatai miatt. Vezessetek óvatosan. Balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
12: És most vissza a zenéhez.
0: Magyar slágerrel folytatjuk a szerda délelőtt pluszt. Érkezik Diaz Menta és a Méreg című daluk. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek.
12: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kurzusok, véget ért az érettségi, a diákok pedig egy újabb fontos mérföldkő előtt állnak. El kell dönteniük, hol tanulnak tovább. A Párcimi Keresztény Egyetem várja a tovább tanulni vágyó diákok jelentkezését. Családias légkörrel, színvonalas oktatással, korszerű infrastruktúrával és belvárosi kampusszal kínál kiváló lehetőséget azoknak, akik magyar nyelven szeretnének tovább tanulni. Számos szakirány közül lehet választani. Részletekért látogassatok el a parcium.ro weboldalra, vagy hívjátok a 0259 418 252-es telefonszámot, vagy keressétek bátran őket a Facebookon, Instagramon és TikTokon. A beiratkozás július 13 és 22-e között zajlik online vagy személyesen az egyetem székein, azaz Nagyváradon a Teleki, tehát a Primary utca 27 szám alatt. Tanuljatok tovább magyarul Nagyváradon, választatok jól, válasszátok a Párcimi Keresztény Egyetemet.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt, a Plusz FM-en.

olvasok, programajánlóval érkeztem, nem is akármilyennel. Acél Dóra legújabb regényét mutatják be itt Nagyváradon július 14-én 18 órától. Kudarc és harc, vagy harc és kudarc. A Kudarc című regénye egy olyan anya történetét meséli el, aki sokak történetéből áll össze. Küzd a pénztelenséggel, eltitkolt betegségeivel, teste korlátaival, a társas magánnyal és a családfenntartás mindennapi nehézségeivel. Egy ponton pedig úgy dönt, búcsúlevelet ír azoknak, akik a legfontosabbak számára. Acél Dóra regénye kiúzanító, olykor kényelmetlen őszintességgel beszél a mindennapi küzdelmekről, az anyasságról és az újrakezdés lehetőségéről. A szerzővel július 14-én, kedden 18 órától Lőrinc Boglárka beszélget, itt Nagyváradon, helyszínül pedig a Grund székelye szolgál, amit a Bunyitai Liget 58 szám alatt találtok. Várnak tehát mindenkit nagy szeretettel Acél Dóra legújabb regényének a bemutatójára július 14-én.

0: Kérem szépen, ilyen klasslágerekkel látunk el benneteket itt a 89,6-on. Jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek. Zárjuk a szerda délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. A stafétát Ábrahám Miklós kollégám veszi át, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Előtte viszont, jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, én déli 12 óráig állok rendelkezésetekre. 0359 17 22 22 ez a vezetékes számunk. 07 34 17 22 22 ez pedig az SMS, WhatsApp és Viber számunk. De írhattok nekünk Facebookon és Instagramon is. Most pedig mutatom, hogy mivel indítjuk majd a szerda délelőtti plusz következő óráját. Ez lesz a...
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A következő járra meg lesz a csípe!
3: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
5: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
6: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
3: Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sert és hamburgert mindössze 9,99-ért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtőlő tekercset mindössze 7,49-ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
5: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 214 millió leértékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról, a Nagyváradi Önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. Kína reagált a temoadóra, szerinte az európai fogyasztók maguk döntik el, mely termékekre van kereslet. A jó árértékarányú termékek pedig természetes módon válnak népszerűvé. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalvánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 214 millió leértékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Ez 61%-kal marad el a tavalyi év azonos időszakától. A hivatalos adatok alátámasztják azt, amit az idegenforgalmi ágazat már az év elején megjósolt. Az utalványok értékének a csökkentése, a haszonélvezők körének a szűkítése és egyes közalkalmazotti munkáltatók lemondása a használatukról jelentősen csökkentette a gazdaságba eljutó forrásokat. Nyilatkozta a turisztikai ügynökségek országos egyesületének alelnöke. Az üdülési utalványok értékét tavaly 1600 lejről 800 lejre csökkentette a kormány, és úgy rendelkezett, hogy csak a havi nettó 6000 lejnél kevesebbet kereső közalkalmazottaknak jár. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról a Nagyváradi Önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. A felmérés június végén kezdődött, és elsőként a Rogériusz lakótelepi ökoszigeteknél zajlik, majd fokozatosan kiterjed a Decebál, a Decebál Dacia és az Olaszi város részekre is. A szervezők célja, hogy pontos képet kapjanak arról, hogyan működik a gyakorlatban a szelektív hulladékgyűjtés, milyen nehézségekbe ütköznek a lakók, és milyen javaslataik vannak a rendszer fejlesztésére. A kérdőíves felmérés 15 egyetemista végzi, akiket munkaszerződéssel alkalmaztak a projekt idejére. A kérdezőbiztosok hétfőtől péntekig két időszakban, 7.30 és 11.30, illetve 15.30 és 19.30 között keresik fel az ökoszigeteket. Az egyenruhát és igazolványt viselő munkatársak néhány teljesen anonim kérdést tesznek fel a lakóknak. A kérdőív kitöltése pedig legfeljebb 2 percet vesz igénybe. Az európai fogyasztók maguk döntik el, mely termékekre van kereslet. A jó árértékarányú áruk pedig természetes módon válnak népszerűvé, jelentette ki a kínai külügyminisztérium szóvivője. Az MTI beszámolója szerint a szóvivő arra reagált, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közelmúltban azt mondta, az uniónak folytatnia kell a Kínával folytatott párbeszédet, és annak kézzelfogható eredményeket is kell hoznia. Közölte, Brüsszelnek a tárgyalások során egyértelműen fel kell vetnie a kínai állami támogatások, a túlkapacitás, az európai vállalatok kínai piacra jutását akadályozó tényezők és a tisztességtelen verseny kérdését. A szóvivő szerint ugyanakkor a Kína és az Európai Unió közötti kereskedelem szerkezete a piaci keresletből, valamint a két fél gazdaságának egymást kiegészítő adottságaiból alakult ki.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Szükség lesz az esernyőkre, főleg itt a délelőtti órákban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Délutánra felszakadozik a felhőzet és 26-27 Celsius fokos nappali csúcsértékeket mérhetünk majd, északára pedig 12 fokra hővész a levegő. Csütörtökön és pénteken pedig 27-28 fok körül alakulnak a napi maximumok.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és takarmányboltok támogatták. Közlekedési információk.
0: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvad utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Szép jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek, 2026. július 8-a szerda, a 89,6-on pedig már benne is vagyunk. A délelőtti plusz második órájában nagy szeretettel köszöntelek benneteket. 9 óra múlt, 5 perccel én Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Ma reggel 8 órától szünetel a melegvíz szolgáltatás a 303-as hőközponthoz tartozó fogyasztóknál. Hozom a részleteket, hogy mely utcák érintettek, de szó lesz arról is, hogy közzétették a nyári érettségi eredményeit. Maradjatok velem a részletekért, most viszont zenélünk tovább. Jó utat, jó rádiózást és csodaszép napot kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvára!

Pluszosok a csővezetéken végzett munkálatok miatt ma szerda reggel 8 órától szünetel a melegvízszolgáltatás. A 303-as hőközponthoz tartozó fogyasztóknál tudatta közleményében a nagyváradi hőszolgáltató vállalat. A szolgáltatás felfüggesztése a Lukács György, tehát a Nikolai Zsiga, a Brásovolui, a Fő utca, a Franz Schubert, a Rovine, a Gyorge Dima, a Staroveszki, tehát a Megéru, a Snagovolui, a Bárbus Stefanescu de Levrancsa és a Bikázoli utcák lakóit érinti. A szolgáltatást várhatóan július 10-én 23.30-kor adják vissza. További információkat a 0800 070 800-as ingyenesen hívható zöld számon kaphatok, vagy a 0259 467 577-es telefonszámon.

a Pulsz FM Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, azon belül is a Pulsz FM délelőttén adása szól. Közzétették a nyári érettségi eredményeit pluszosok. A vizsgázók kérésére egy szülő vagy törvényes képviselő jelenlétében megtekinthetik a kijavított dolgozatukat, ez azonban nem feltétele az óvás benyújtásának. A végleges eredményeket július 13-án teszik közzé. Az érettségén a vizsgázók 74,8%-a ment át, ami kis javulás a tavalyi 74%-a.

bírók által meghatározott eljárást. Az óvás után a dolgozatot újraértékelik, és ez ekkor megállapított jegy válik véglegessé, vagyis az eredmény nem csak javulhat, hanem változatlan is maradhat, sőt, akár csökkenhet is. A fellebbezéseket július 9 és 10-e között bírálják el, a végleges eredményeket pedig, mint ahogy már mondtam, július 13-án hétfőn teszik közzé. Ezek pedig már tartalmazzák majd az újraértékelések után esetlegesen módosult jegyeket is. Azok a diákok pedig, akik az első vizsgaidőszakban nem szereztek sikeres érettségit, július 14 és 21-e között jelentkezhetnek az augusztusi pótvizsgaidőszakra. Az augusztusi érettségírásbeli vizsgák pedig augusztus 10-én kezdődnek. Az első eredményeket augusztus 18-án teszik közé, míg a végleges eredmények augusztus 24-én.

0: Midnight Snap.
1: Ez volt Rosalina és a Snap című dala, Hello Hello Plus, a sok fél időhöz érkeztünk. A stafétet már is átadom Ábrahám Miklós kollégának, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról a nagyváradi önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. Érkezik Miklós a részletekkel, én pedig a hírek után időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plus FM legnagyobb slágereivel jövök vissza hozzátok.
2: Itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Ezen a héten a La Kokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Kokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
4: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
5: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
6: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
7: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
8: Szuperkó alacsony árak, rövid reklámok. Július 8-áig a 10 kg-os kiáni száraz kutya eledel árak különböző kiszerelésben 24,99 bani. Valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Ursus világos sör ára mindössze 18,50 bani. Szuperkó. Szuper megtakarítás naponta.
9: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
10: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
11: Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 214 millió lejértékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról, a nagyváradi önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. Kína reagált a temoadóra, szerinte az európai fogyasztók maguk döntik el, mely termékekre van kereslet. A jó árértékarányú termékek pedig természetes módon válnak népszerűvé. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plus FM hírei. Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalvánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 214 millió lei értékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Ez 61%-kal marad el a tavalyi év azonos időszakától. A hivatalos adatok alátámasztják azt, amit az idegenforgalmi ágazat már az év elején megjósolt. Az utalványok értékének a csökkentése, a haszonélvezők körének a szűkítése és egyes közalkalmazotti munkáltatók lemondása a használatukról jelentősen csökkentette a gazdaságba eljutó forrásokat. Nyilatkozta a turisztikai ügynökségek országos egyesületének alelnöke. Az üdülési utalványok értékét tavaly 1600 lejről 800 lejre csökkentette a kormány, és úgy rendelkezett, hogy csak a havi nettó 6000 lejnél kevesebbet kereső közalkalmazottaknak jár. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról a Nagyváradi Önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. A felmérés június végén kezdődött, és elsőként a Rogérius lakótelepi ökoszigeteknél zajlik, majd fokozatosan kiterjed a Decebál Dacia és az olaszi város részekre is. A szervezők célja, hogy pontos képet kapjanak arról, hogyan működik a gyakorlatban a szelektív hulladékgyűjtés, milyen nehézségekbe ütköznek a lakók, és milyen javaslataik vannak a rendszer fejlesztésére. A kérdőíves felmérés 15 egyetemista végzi, akiket munkaszerződéssel alkalmaztak a projekt idejére. A kérdezőbiztosok hétfőtől péntekig két időszakban, 7.30 és 11.30, illetve 15.30 és 19.30 között keresik fel az ökoszigeteket. Az egyenruhát és igazolványt viselő munkatársak néhány teljesen anonim kérdést tesznek fel a lakóknak. A kérdőív kitöltése pedig legfeljebb 2 percet vesz igénybe. Az európai fogyasztók maguk döntik el, mely termékekre van kereslet. A jó árértékarányú áruk pedig természetes módon válnak népszerűvé, jelentette ki a kínai külügyminisztérium szóvivője. Az MTI beszámolója szerint a szóvivő arra reagált, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közelmúltban azt mondta, az uniónak folytatnia kell a Kínával folytatott párbeszédet, és annak kézzelfogható eredményeket is kell hoznia. Közölte, Brüsszelnek a tárgyalások során egyértelműen fel kell vetnie a kínai állami támogatások, a túlkapacitás, az európai vállalatok kínai piacra jutását akadályozó tényezők és a tisztességtelen verseny kérdését. A szóvivő szerint ugyanakkor a Kína és az Európai Unió közötti kereskedelem szerkezete a piaci keresletből, valamint a két fél gazdaságának egymást kiegészítő adottságaiból alakult ki.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
1: Szükség lesz az esernyőkre, főleg itt a délelőtti órákban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Délutánra felszakadozik a felhőzet és 26-27 Celsius fokos nappali csúcsértékeket mérhetünk majd, északára pedig 12 fokra hővésze a levegő. Csütörtökön és pénteken pedig 27-28 fok körül alakulnak a napi maximumok.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
0: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Közlekedési információk.
1: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvad utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
4: És most vissza a zenéhez.
1: Magyar slágerrel folytatjuk a szerda délelőtöt. Itt van a New Level Empire és Dér Henik közöse, a Neked Valóság című slágerük. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek!
4: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon! Ez a

slágerek és helyi hírek itt, a 89,6-on. Hello, hello, pluszosok! Kivitelezőt keres a nagyváradi polgármesteri hivatal egy megvilágított vízfüggöny kialakítására, a Szent László hídnak a Neolog zsinagóga felüli oldalán. A beruházás a 2023-as részvételi költségvetés egyik nyertes lakossági kezdeményezése volt. A projekt 157 szavazattal nyerte el a finanszírozást. Az eredeti költségvetésben még bruttó 100 ezer lejt különítettek el a megvalósításra, ezt azonban később nettó 527 ezer lejre emelték. A Városháza szerint a költségnövekedést az eredeti elképzelés továbbfejlesztése, valamint a karbantartási munkálatok költségeinek beépítése indokolta. A tervek szerint a vízfüggönyt különböző alkalmakkor eltérő színekkel világítják meg. Például az emlőrák elleni küzdelem napján rózsaszín fénybe öltözhet. Sebastian Márk és a Városháza műszaki igazgatója az Ebihoreanulnak elmondta, hogy a beruházás részeként 40 projektort is felszerelnek, amelynek segítségével álló és mozgó képeket is lehet majd vetíteni a vízfüggönyre. Az alapvilágítást a piros, a zöld és a kék színek biztosítják, amelyek kombinálásával számos árnyalat hozható létre. A híd zsinagóga felőli oldalára pedig azért esett a választás, mert a látvány jól érvényesül majd a zsinagóga melletti sétányról és a lépcsőkről. A kivitelezési szerződést 26 hónapra kötik meg, ebből legfeljebb 60 nap áll rendelkezésre a rendszer kiépítésére és üzembe helyezésére, a fennmaradó 24 hónap pedig a karbantartási időszakot foglalja magában.

Slágerek, magyar kedvencek és a remek programajánlók itt Nagy 89,6-on. Pluszosok több mint 4 évtized alkotói munkáját foglalja össze Újvárosi László Munkácsi Mihály díjas grafikus és vizuális művész Kilépés a keretből című életmű kiállítása, amely július 9-én csütörtökön 19 órakor nyílik meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállító termében. A rendhagyó válogatás a 71 éves alkotó pályáját követi végig az 1980-as évekbeli indulástól napjainkig. A rajzok, grafikák és különleges installációk nem csak művészi fejlődését mutatják be, hanem azt a folyamatos kísérletező szemléletet is, amely munkásságát végig jellemezte. Újvárosi László a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a romániai progresszív művészet meghatározó 35-ös műhelyének egykori alkotója. Pályája során grafikusként, látványtervezőként és pedagógusként is maradandót alkotott. A Partiumi Keresztény Egyetem reklámgrafika szakának alapító vezetőjeként diákok generációit vezette be a tervező grafika világába. A kiállítást Horváth Gizella egyetemi professzor nyitja meg, magyar nyelven még Ramonán Novikov művészeti író románul köszönti a művészt. Az életmű kiállítás a grafika, a vizuális művészet és az installáció iránt érdeklődők számára egyaránt különleges élményt ígér. Július 9-én csütörtökön, tehát 19 órakor nyílik meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállító tereiben. Kilépés a keretből címmel Újvárosi László vizuális művész és grafikus életmű kiállítása.

0: 9 óra 56 perc, nagyváradi a környékbeliek, ezzel pedig a Szerda délelőtti plusz második óráját zárjuk. A folytatásban itt van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Előtte viszont jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, én állok rendelkezésetekre. 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, bátran hívjatok, vagy írjatok üzenetet, most pedig mutatom, hogy mivel indítjuk majd a következő órát itt a pluszon.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Támadnak az alacsony árak az Atacban, te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehintejből készült, sóslében érlelt, telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy tartós homlokzat, a Dedemánban most az Oscar szilikon kültéri mosható festék 15 literes kiszerelésben és 4 liter alapozóval csak 629 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 ezer lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
4: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett, egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
6: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén, a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Globális szinten elképesztő számú munkahely szűnt meg idén a mesterséges intelligencia miatt. Változatlan formában indítják el a természetes személyeknek szóló 2026-os roncsautó programot, melynek költségvetése 300 millió lej. Egy 87 éves jelsi férfi volt az első jelentkező az egyik hazai egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elképesztő számú munkahely szűnt meg idén a mesterséges intelligencia miatt. Az első fél évben globálisan közel 154 ezer munkahely szűnt meg a technológiai vállalatoknál. Derül ki a Trading Platforms elemzéséből. Az úgynevezett high-tech cégeknél foganatosított leépítések főleg a mesterséges intelligencia számlájára írhatóak. Ugyanezen okból tavaly 246 ezer állás szűnt meg az ágazatban. A legtöbb dolgozótól az Oracle vált meg. Az amerikai nagyvállalat által végrehajtott karcsúsítás Romániát is érintette, ahol mintegy 600 munkahely szűnt meg. Írja a kurzdegovernare.ro. A második helyen az Amazon áll, amely az év elején több mint 16 ezer adminisztratív feladatokat ellátó munkatársától vált meg. A Meta szintén kollektív elbocsátást hajtott végre, több lépésben 10.400 dolgozójának mondott fel. Változatlan formában indítják el a természetes személyeknek szóló 2026-os roncsautó programot, melynek költségvetése 300 millió lej, jelentette be a Környezetvédelmi Minisztérium. A közlemény szerint az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, hogy a program további késedelem nélkül elindulhasson. A minisztérium ugyanakkor folytatja az egyeztetéseket ezeknek a feltételeknek a jövő évi alkalmazásáról. A kormány annak a szabálynak a bevezetését halasztotta el, hogy csak az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben, illetve az európai piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető állami támogatás. A kormány ugyanakkor nem mond le az új szabályokról, de bevezetésük legalább 3 hónappal késleltetni a program elindítását. Nem egy frissen érettségizett fiatal, hanem egy 1939-es születésű jesi férfi volt a legelső jelentkező, aki beiratkozott a jesi Jan Ionescu de la Brad Élettudományi Egyetem felvételijének első napjára. A 87 éves Viorel Pintilescu a mezőgazdasági kar biológia alapképzésére iratkozott be. Mint mondta, mindig is szeretett volna egyetemre járni, és meggyőződése, hogy a tanulás a legjobb módszer az elme frissen tartására. A nyugdíjas férfi elmesélte, hogy bár mindig is nagyon vágyott rá, korábban sosem végzett egyetemet. Az érettségit már több mint 60 éve letette, de az élet végül más irányba sodorta. Kár lenne nem elvégezni egy egyetemet. Mit csináljak helyette? Üljek otthon és aludjak? Nyilatkozta a 87 éves jelentkező.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Szükség lesz az esernyőkre, főleg itt a délelőtti órákban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Délutánra felszakadozik a felhőzet és 26-27 Celsius fokos nappali csúcsértékeket mérhetünk majd, északára pedig 12 fokra hő vissza a levegő. Csütörtökön és pénteken pedig 27-28 fok körül alakulnak a napi maximumok.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Közlekedési információk.
0: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvoda utcán az ottani vasúti felüljáróépítési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: És már folytatjuk is a szerda délelőtöt. Hello, nagyváradiak környékbeliek, Szegedi Mária vagyok, és ma is, mint minden hétköznap délelőtt, déli 12 óráig itt vagyok veletek az éterben, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. 2026. július 8-a, ma az Ellákat és az Eperkéket köszöntjük névnapjuk alkalmából, Isten éltessen benneteket nagyon sokáig, és persze a születésnaposokat is. Hatalmas ölelést küldök mindenkinek, és akkor szóljon nektek a következő sláger. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

XFM Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legszuperebb slágerek mellett helyi és környékbeli infókat is kaptok. Megnyitották a forgalom előtt a hegyközpályét, a bihari körgyűrűvel összekötő új utat. A 3,1 km hosszú útszakasz közvetlen kapcsolatot teremt hegyközpályé, a bihari körgyűrű és ezen keresztül az A3-as autópálya között. Az új út kétsávos, teljes hosszában pedig kerékpárút is épült. A beruházás a Nagyváradi Metropolis Övezet közlekedési fejlesztési programjának része, amelynek célja a térség közúti kapcsolatainak javítása. Az átadást eredetileg még az év elejére tervezték, de halasztották, mert a kivitelezés egy része nem felelt meg az előírt minőségi követelményeknek. Egy független műszaki vizsgálat után a kivitelező mintegy 350 méteren újra aszfaltozta az érintett szakaszt saját költségén. A beruházás értéke meghaladta 10 millió lejt áfa nélkül. A hegyközpályit a bihari körgyűrűvel összekötő út immár a 9. olyan útszakasz, amelyet az elmúlt években adott át a Bihar megyei tanács. Megnyílt tehát a forgalom előtt a hegyközpályi és a bihari körgyűrű közötti összekötő út.

Jól hallott pluszosok a nagyváradi Ioan Szlávics általános iskola felújítása. Az energiahatékonysági korszerűsítés már mintegy 80%-os készültségnél tart. A Kolozsvári úton található két iskolaépület felújítása az országos helyreállítási és ellenálló képességi terv támogatásával valósul meg, és a tervek szerint augusztus végére teljesen elkészül. A kivitelező már befejezte a munkálatok jelentős részét. Új tetőt kapott az iskola, napelemeket szereltek fel, korszerűsítették az elektromos és vízhálózatot, valamint kicserélték a nyílászárókat is. Az épületek hőszigetelést és új homlokzatot kaptak, a környezetükben pedig új járdákat alakítottak ki. A felújítás részeként akadálymentesítették is az intézményt, rámpa épült, hogy a mozgáskorlátozottak is könnyebben használhassák az iskola épületeit. Jól halad tehát a nagyváradi Ioan Szlávics általános iskola felújítása, pluszosok. Augusztus végére pedig a tervek szerint be is fejeződik.

0: óra 27 perc, fél időhöz érkeztünk itt a Szerda Délelőtti Plusz második órájában. Nagyváradiak, környékbeliek. A folytatásban itt van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel egy rövid reklámot követően. Beszámol nekünk például arról, hogy egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalvánnyal a szálláshelyeken, de arról is szó lesz, hogy egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról Nagyváradon. Maradjatok velünk a részletekért. Miklós érkezik, én pedig a hírek után a Plusz FM legnagyobb slágereivel várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Használd ki a Brico kedvező árait! Július 15-ig 30%-os kedvezménnyel mindössze 279 leért vásárolhatod meg a Tassi öblítőperem nélküli WC és tartályszettet, valamint 20%-os kedvezménnyel mindössze 209 leért a Rand fémpolcálványt 5 polccal polconként 300 kg teherbírással. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza!
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalvánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 214 millió leértékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról, a Nagyváradi Önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. Kína reagált a temoadóra, szerinte az európai fogyasztók maguk döntik el, mely termékekre van kereslet. A jó árértékarányú termékek pedig természetes módon válnak népszerűvé. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalvánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 214 millió leértékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Ez 61%-kal marad el a tavalyi év azonos időszakától. A hivatalos adatok alátámasztják azt, amit az idegenforgalmi ágazat már az év elején megjósolt. Az utalványok értékének a csökkentése, a haszonélvezők körének a szűkítése és egyes közalkalmazotti munkáltatók lemondása a használatukról jelentősen csökkentette a gazdaságba eljutó forrásokat. Nyilatkozta a turisztikai ügynökségek országos egyesületének alelnöke. Az üdülési utalványok értékét tavaly 1600 lejről 800 lejre csökkentette a kormány, és úgy rendelkezett, hogy csak a havi nettó 6000 lejnél kevesebbet kereső közalkalmazottaknak jár. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról a Nagyváradi Önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. A felmérés június végén kezdődött, és elsőként a Rogérius lakótelepi ökoszigeteknél zajlik, majd fokozatosan kiterjed a Decebál Dacia és az olaszi város részekre is. A szervezők célja, hogy pontos képet kapjanak arról, hogyan működik a gyakorlatban a szelektív hulladékgyűjtés, milyen nehézségekbe ütköznek a lakók, és milyen javaslataik vannak a rendszer fejlesztésére. A kérdőíves felmérés 15 egyetemista végzi, akiket munkaszerződéssel alkalmaztak a projekt idejére. A kérdezőbiztosok hétfőtől péntekig két időszakban, 7.30 és 11.30, illetve 15.30 és 19.30 között keresik fel az ökoszigeteket. Az egyenruhát és igazolványt viselő munkatársak néhány teljesen anonim kérdést tesznek fel a lakóknak. A kérdőív kitöltése pedig legfeljebb 2 percet vesz igénybe. Az európai fogyasztók maguk döntik el, mely termékekre van kereslet. A jó árértékarányú áruk pedig természetes módon válnak népszerűvé, jelentette ki a kínai külügyminisztérium szóvivője. Az MTI beszámolója szerint a szóvivő arra reagált, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közelmúltban azt mondta, az uniónak folytatnia kell a Kínával folytatott párbeszédet, és annak kézzelfogható eredményeket is kell hoznia. Közölte, Brüsszelnek a tárgyalások során egyértelműen fel kell vetnie a kínai állami támogatások, a túlkapacitás, az európai vállalatok kínai piacra jutását akadályozó tényezők és a tisztességtelen verseny kérdését. A szóvivő szerint ugyanakkor a Kína és az Európai Unió közötti kereskedelem szerkezete a piaci keresletből, valamint a két fél gazdaságának egymást kiegészítő adottságaiból alakult ki.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Magyar slágerrel robogunk tovább itt, na a szerda délelőtti pluszban. Érkezik a TNT és az Ébren álmodtunk című slágerük. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Lezárult a 15-ös buszmenetrendje plusz a sok Nagyváradon. A Várad-hegyi alja felé közlekedő járat hétfőtől több megállóval és sűrűbb közlekedéssel várja az utasokat. A Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat, tehát az OTLE egy új megállót is beiktatott a Várad-hegyi alja felől a Nagypiac irányába közlekedő buszok útvonalán. A sztorú ez kitált a Magyar út 22 számnál. Emellett a vakáció idején érvényes munkanapi menetrend is bővült. Hétfőtől a nagypiaci megállóból délután 3:30-kor is indul busz Várad-hegyi alja felé, amely 15 óra 55 perckor fordul vissza a végállomásról. A részletes menetrend az OTLE mobil alkalmazásában, a vállalat honlapján és a buszmegállókban is elérhető. Változott tehát a 15-ös buszmenetrendje Nagyváradon.

Nagyváradiak, környékbeliek, ha bárki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, a Marosvásárhelyi Székhelyi Szolidaris Egyesület által működtetett telefonos szeretetszolgálat már 2021 óta van jelen Nagyváradon, és a 0265 555 555-ös telefonszámon elérhetőek. Nagyváradon a telefonhívásokat hétfőnként 15 és 20 óra között fogadják, kedden, szerdán és csütörtökön Marosvásárhelyen, pénteken Kolozsváron csön ki a készülék, de az önkéntesek egymás között tartják a kapcsolatot. Így az említett napok bármelyikén lehet segítséget kérni a váradiaktól. A telefonos szeretetszolgálat egy krízisvonal azok számára, akik segítségre szorulnak, vagy segítséget szeretnének felajánlani. Az Egyesület 2023 tavaszától ráadásul otthoni beteggondozást is vállal. A krízis helyzetek mellett rendszeres segítséget is nyújtanak betegeknek, időseknek. Mondom még egyszer a telefonos szeretetszolgálat elérhetőségét 0265 555 555. Bátran merjetek segítséget kérni, és bátran merjetek segítséget nyújtani.

0: segítségeteket kérem, nagyváradiak, környékbeliek, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, legyen szó sebességmérésről, torlódásról, vagy esetleg útlezárásról, hívjatok bátran. 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is, méghozzá 07 34 17 22 22-es telefonszámunkra, de megtaláltok bennünket Facebookon és Instagramon is Plusz FM nagyváradként, itt is üzenhettek nekünk. Most pedig zárjuk a szerda délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. Ábrahám Miklós kollégám már készen áll, érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig folytatjuk a Plusz FM legnagyobb slágereivel, mutatom, hogy mivel indítjuk majd a következő órát. Ez lesz az.
1: De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok.
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy modern padlóburkolat, a Dedebánban most a Stone Beige porcelán padlólap négyzetméterre csak 44,90 van. Ráadásul július 31-ig a Dedebán Direkt kártyával minimum 13 ezer lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökében a Szújsulói út 10A alatt.
5: Idén nyáron víz- és fűtésszerelési munkálatokra készülsz és a legjobb árat keresed? A Brikónál július 15-ig 15%-os kedvezménnyel mindössze.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Az állam egyre többször kér kölcsön a lakosságtól, és bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. A Highsky légitársaság felfüggesztette a Nagyvárad London Stansted légijárat üzemeltetését. Az Európát sújtó extrém hőhullámok stratégiájuk újragondolására kényszerítik az italgyártókat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Aki ma megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel. Bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. A Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak. A bankok promóciós betétekkel versenyeznek. Az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt. Az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejártakor kamatot fizet. Az állampapír ugyanakkor nem kockázat. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi vésztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénz vásárló erejét. A Nagyváradi önkormányzat tudomásul vette, hogy a Highsky légitársaság felfüggesztette a Nagyvárad London Stansted légijárat üzemeltetését, írja közleményében a polgármesteri hivatal. A tájékoztatásban az önkormányzat arra emlékeztetett, hogy az Euroradia RT 2024-ben partnerségi megállapodást kötött a Highsky légitársasággal. Most hivatalos magyarázatot kért a társaságtól a járat felfüggesztésének okairól, valamint arról, hogy mikor várható a járat újraindítása. A polgármesteri hivatal szerint a kialakult helyzet további tisztázást igényel, ezért továbbra is várja a légitársaság válaszát az Euroradia által feltett kérdésekre. Az Európát sújtó extrém hőhullámok stratégiájuk újragondolására kényszerítik az italgyártókat. A rendkívül magas hőmérséklet ugyanis már nem növeli automatikusan az alkoholfogyasztást. Iparági felmérések szerint egy bizonyos hőmérsékleti küszöb felett a fogyasztók inkább csökkentik az alkoholbevitelt, és az üdítő italokat választják. Az európai egészségügyi hatóságok azt javasolják a lakosságnak, hogy kerüljék az alkoholfogyasztását, mivel az elősegíti a kiszáradást és növeli a testhőmérsékletet. Párizsban például a kánikula idejére ideiglenesen betiltották az alkohol üzletekben történő árusítását és fogyasztását.
7: A soripar hagyományosan a hideg vagy esős nyarakat szokta okolni a gyenge pénzügyi eredményekért. Most arra azonban a túlzottan magas hőmérséklet is kockázati tényezővé vált.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
8: A mai napon napközben 27, éjjel pedig 17 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél helyenként megélénkülhet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Jelen pillanatban egy kettős front hatás terhelheti a szervezetünket. A holnapi naptól aztán ismét felmelegedés kezdődik.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
8: Hát kellemes szerdát, hét közepét kívánok nektek, 2026. július 8 a pontos dátum, a pontos hely pedig a Plusz FM természetesen, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és a nyár hivatalos adója, illetve ebben a pillanatban ugye menetrend szerint kezdetét vette a Sláger Plusz. A következő 4 órában nincs megállás, várok mindenkit nagyon sok szeretettel, a mikrofonnál a stúdióban a műsorvezető, a házigazda Kessérű Tomi, a mai napon is a legtöbb helyi hírrel természetesen, úgyhogy kérem szépen majd a figyelmeteket. De nyilván nem hiányozhatnak az érdekességek sem. Hát ugye beszámoltam arról, hogy a rajongók találgattak, hogy elképzelhető, hogy Taylor Swift mári férjhez is ment. Hát kérem szépen, a pletykák igazak, és ráadásul milliós ajándékokat osztogatott az esküvőjén az énekesnő. Hogy mit, és hogy kik részesülhettek ebből, arról is szó lesz nem sokára. Úgyhogy tartsatok velem, most pedig kezdünk, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek. Szuper szerdát!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Margittál! Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

9-es Sláger Plusz első órájában az utazóknak hozok egy jó hírt. Közvetlen gyorsforgalmi összeköttetés jöhet létre Magyarország és Nyugat-Románia között, miután új szakaszba lépett a Nagyszalontáig vezető magyar M44-es gyorsforgalmi út előkészítése. A román környezetvédelmi vízügyi és erdészeti minisztérium közvitára bocsátotta a magyar hatóságok által készített hatástanulmányt. A magyar dokumentáció szerint az új szakasz a már elkészült M44-es gyorsforgalmi út folytatásaként épülne meg Békés Csaba térségétől egészen a román határig. A tervezett útvonal Doboz, Sarkad, Mélykerék és Újszalonta közelében haladna el, a szakemberek pedig jelenleg két egymástól csak kisebb mértékben eltérő nyomvonalat vizsgálnak. Mindkét változat hozzávetőleg 43 km hosszú, kétszer két forgalmi sávval épülne meg, leállósáv nélkül 20 méter koronaszélességgel. A határ közelében egy új közúti csomópont is létesülne Újszalonta és Mélykerék között. Emellett mindkét menetirányban kamionellenőrző állomást, valamint a határig vezető gyorsító és lassító sávokat is kialakítanának. A magyar gyorsforgalmi út később közvetlenül kapcsolódhat a romániai Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi úthoz, amelynek megvalósítása szintén előkészítés, illetve kivitelezés alatt áll. A két beruházás együtt egy új gyorsforgalmi összeköttetést teremtene Magyarország és Nyugat-Románia között. Én meg jó utat kívánok nektek, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

slágerek, magyar kedvencek és természetesen fontos infók, helyi hírek, aktualitások. Ez a szerdai sláger plusz. A közlekedési minisztérium hétfőn közzétett a Facebook oldalán egy űrlapot, amelyet kitöltve az állampolgárok jelenthetik a vonattal való közlekedésük során tapasztalt problémákat, hiányosságokat. Az elmúlt hetekben ugyanis több panaszlevél is érkezett a vonattal utazó állampolgároktól. Az utasok által felrót problémák között van a légkondicionáló berendezés nem megfelelő működése, a vonatok késése, az informálás hiánya, vagy a rossz körülmények a szerelvényeken. A jövőbeni egyszerűbb és hatékonyabb kommunikációt szeretnék lehetővé tenni, tehát ezzel az online panasztételi lehetőséggel az utasok számára. A beérkező panaszokat központosítják és elemzik, majd azok alapján eldöntik, melyek a legsürgetőbb és legfontosabb lépések a problémák megoldására. Úgyhogy hajrá, itt a lehetőség, hallassátok a hangotokat.

No, itt a Sláger Plusz első órájában akkor egy bulvár hír, egy bulvár pletyka. Hát kérem szépen, igaz volt a rajongók megérzése. Tényleg összeházasodott Taylor Swift és kedvese Travis Kelce. Az esküvő pedig hát olyan nyereményjátékot tartogatott a meghívottak számára, ami még a sztárvilágban is hát meglepő volt, és hát mindenki felkapta rá a fejét. A vendégek ugyanis nem apró ajándékokat kaptak, hanem milliós értékű meglepetések repkedtek a teremben, mintha csak egy ilyen luxus játékshow kellős közepébe csöppentek volna. A beszámolók szerint volt, aki autót, volt, aki utazási csomagot, mások exkluzív vadonatúj technikai kütyüket, sőt olyan vendég is akadt, aki egy limitált kiadású designer darabot vihetett haza. A játék lényegében egy tombola volt, ugye minden meghívott húzhatott egy sorszámot, és ezzel automatikusan részt vett a sorsoláson. A szerencsések pedig hát valóban elképesztő ajándékokat kaptak és vihettek haza. A közösségi média természetesen rögtön felrobbant. Sokan úgy fogalmaztak, hogy az énekesnő esküvője hát nem csak ceremónia volt, hanem tulajdonképpen egy hollywoodi blockbuster élőben. A rajongók szerint ez a fajta játék egyébként jól illik a pár stílusához, nagyvonalú, látványos és teljesen kiszámíthatatlan. Gratulálunk természetesen, éljen az ifjú pár, kívánunk nagyon sok boldogságot, hát sajnálhatjuk, hogy mi kimaradtunk ebből a buliból, az is elképzelhető, hogy most én egy vadonatúj designer ruhadarabban ülnék itt a stúdióban, vagy éppen odakint egy vadonatúj autó állna, de hát nyilvánvalóan csak a szűk kör kapott erre meghívót, ugye erre a legjobb bizonyíték az, hogy még csak képek sem szivárogtak ki a nagy eseményről, sikerült teljesen titokban tartaniuk, és még a paparazzókat is kizárniuk. Így kell ezt csinálni, kérem szépen. A folytatásban slágerek és magyar kedvencek érkeznek, én ezekkel tudok szolgálni, de remélem, hogy megfelel, hiszen ti a Plusz FM-et hallgatjátok.

0: one way.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

szerdai sláger plusz, ez meg itt az első óra vége, úgyhogy jönnek a ropogós információk, a friss aktualitások, a Plusz FM hírei természetesen. A mai napon Ábrahám Miklós kollégám az ügyeletes hírszerkesztő, úgyhogy a folytatásban már ő vár benneteket. A hírek után aztán jövök vissza, és indítom nektek a második órát méghozzá ezzel a dallal.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az állam egyre többször kér kölcsön a lakosságtól, és bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. A Highsky légitársaság felfüggesztette a Nagyvárad London Stansted légijárat üzemeltetését. Az Európát sújtó extrém hőhullámok stratégiájuk újragondolására kényszerítik az italgyártókat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Aki ma megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel. Bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. A Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak. A bankok promóciós betétekkel versenyeznek. Az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt, az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejártakor kamatot fizet. Az állampapír ugyanakkor nem kockázat. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi vésztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénz vásárló erejét. A nagyváradi önkormányzat tudomásul vette, hogy a Highsky légitársaság felfüggesztette a Nagyvárad London Stansted légijárat üzemeltetését, írja közleményében a polgármesteri hivatal. A tájékoztatásban az önkormányzat arra emlékeztetett, hogy az Euroradi ART 2024-ben partnerségi megállapodást kötött a Highsky légitársasággal. Most hivatalos magyarázatot kért a társaságtól a járat felfüggesztésének okairól, valamint arról, hogy mikor várható a járat újraindítása. A polgármesteri hivatal szerint a kialakult helyzet további tisztázást igényel, ezért tovább is várja a légitársaság válaszát az Euroradia által feltett kérdésekre. Az Európát sújtó extrém hőhullámok stratégiájuk újragondolására kényszerítik az italgyártókat. A rendkívül magas hőmérséklet ugyanis már nem növeli automatikusan az alkoholfogyasztást. Iparági felmérések szerint egy bizonyos hőmérsékleti küszöb felett a fogyasztók inkább csökkentik az alkoholbevitelt, és az üdítő italokat választják. Az európai egészségügyi hatóságok azt javasolják a lakosságnak, hogy kerüljék az alkoholfogyasztását, mivel az elősegíti a kiszáradást és növeli a testhőmérsékletet. Párizsban például a kánikula idejére ideiglenes megtiltották az alkohol üzletekben történő árusítását és fogyasztását. A söripar hagyományosan a hideg vagy esős nyarakat szokta okolni a gyenge pénzügyi eredményekért. Most arra azonban a túlzottan magas hőmérséklet is kockázati tényezővé vált.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben 27, éjjel pedig 17 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél helyenként megélénkülhet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Jelen pillanatban egy kettős front hatás terhelheti a szervezetünket. A holnapi naptól aztán ismét felmelegedés kezdődik.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Folytatódik a szerdai Sláger Plusz itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Nagyon szuper napot és nagyon király nyarat kívánok nektek. Már a hét közepénél tartunk, úgyhogy ez mindenképpen jó hír. A melósoknak kitartást és a legjobbakat. Együtt húzzuk az igát. A mikrofonnál a stúdióban Keserű Tomi. A nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel ebben az órában is. Az óra második felében pedig egy zöld hírrel. Hát kérem szépen, tudósok, szakemberek, kutatók kiszámolták, hogy mikor fog elpusztulni az utolsó növény a Földön. Jövök a részletekkel, közben pedig hozom nektek a hűsítő jó dalokat, úgyhogy már is megyünk tovább.
0: Slágerek, magyar kedvencek Margittán. Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Szerdán, július 8-án már a Sláger Plusz második órájában vagyunk. A Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság által a Rogériuszi, a Szőlősi és az Ősi városnegyedekben üzemeltetett három multifunkcionális központ egész július hónap folyamán prevenciós és elsősegélynyújtó pontként működik, ahol hétköznap 8 és 16 óra között a betérőknek ingyenesen megmérik a vérnyomását és vércukorszintjét, az intézmény alkalmazásában lévő személyek, illetve egészségügyi dolgozók. Olvasható a július 1-én szerdán kiadott sajtóközleményben. Az említett három központ az alábbi helyeken található meg. Várad Rogériuszon, a gyermekváros mellett, az Episkop Joánz Ucsú utcában, az EP1-es tömbháznál. Várad Ősiben a Kázábán utca 51 szám alatt, Várad Szőlősön a Nuförő utca 47 szám alatt ez a D-100 11-es tömbház. Ezekben a helyiségekben klímaberendezések is működnek, és hideg vízhez is hozzá lehet jutni. Ez annyiból fontos, hogy most ismét melegedni kezd majd a levegő, megint jön a kánikula, úgyhogy vannak ilyen kis hűsítő pontok, és ráadásul, ha ott vagytok, akkor már egy vérnyomásmérés vagy egy vércukorszintmérés az simán jól jöhet, úgyhogy jó egészséget kívánok nektek itt a Pluszon, hát én meg jó zenékkel tudok ehhez hozzájárulni.

Hittes Láger Pluszban ismét közlekedünk a folytatásban. A megyei tanács megbízásából még májusban kezdték el korszerűsíteni a Pádis és Ponorék közötti 763 jelű megyei utat, amely összeköti Bihart, Kolozs és Fehér megyékkel. Közlekedésbiztonsági okokból július 10-e és december 1-e között nem lehet majd közlekedni ezen az útszelvényen. Egyes helyeken kiszélesítik az utat, megágyazzák és megerősítik a betonszegélyköveket, ahol szükséges georácsokat és geoműanyagokat alkalmaznak. Átereszeket helyeznek ki, kiegyenesítik az útfelületet, ütvefúró géppel szikladarabokat törnek le, és természetesen a legvégén aszfaltburkolatot is leterítenek. A téli időszakban, általában májusig, ez az útszakasz amúgy is le van zárva a forgalom előtt. Így mindazok, akik eddig gépjárművel ebből az irányból jutottak el a Kolozs megyei Havasreketjére, Bánfihunyadra vagy Sebesvárajára, a következő hónapokban más alternatív útvonalat kell választaniuk. Ne érjen benneteket ez meglepetésként, köszönöm szépen a megértéseteket!

No, a Sláger plusz második órájában akkor egy kis környezetvédelem szerdán. Az egyik magazin ugyanis egy friss kutatásról számolt be, amely hát egészen sötét, de ugyanakkor mégis fontos kérdéskört vizsgált. Meddig maradhatnak életben a növények a Földön, ha a jelenlegi klímaváltozási folyamatok hát tovább gyorsulnak? A kutatók egy új, nagyfelbontású klímamodellt futtattak le, amely a hőmérséklet emelkedést, a légköri széndioxid szintet és a szélsőséges időjárási események gyakoriságát is figyelembe vette. A modell szerint a növények túlélését nem egyetlen tényező veszélyezteti, hanem a hőstressz, a talajnedvesség drasztikus csökkenése, valamint az, hogy a fotoszintézis bizonyos hőmérséklet felett egyszerűen összeomlik. A kutatók arra jutottak, ha a felmelegedés a jelenlegi ütemben folytatódik, a Föld egyes régióiban már néhány évtizeden belül olyan körülmények alakulhatnak ki, ahol a növények nem tudnak életben maradni. A tanulmány ugyanakkor hangsúlyozza, ez nem egy elkerülhetetlen végítélet, hanem egy figyelmeztetés. A klímamodellek célja, hogy bemutassák, illetve megmutassák, hogy milyen jövő felé haladunk, és milyen lépésekre lenne szükség ahhoz, hogy a bioszféra ne kerüljön kritikus állapotba. Mert ha egyszer a növények és mondjuk a rovarok eltűnnek, akkor az emberiségnek is kongattak, és akkor eljön a végítélet, úgyhogy most még időben vagyunk talán ahhoz, hogy valamit lépjünk, hát ha esetleg a világ vezetőihez is eljut ez a hír, és hát egy nagy összefogással talán ugye meg lehetne előzni a bajt. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nálunk viszont nem tűnnek el a jó zenék, ez egészen biztos, hiszen a Plus FM-en pörögnek a legnagyobb nyári slágerek és kedvencek. Erre itt a bizonyíték.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd, a lényeg az, hogy nem

0: No hát ez volt a Sláger Plusz második órája az elmúlt 60 percben. Szerdán, július 8-án itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Most jönnek a friss infók, a ropogós hírek Ábrahám Miklóstól, aztán természetesen visszatérek és hozom nektek a Sláger Plusz harmadik óráját, amit egy újabb nagy kedvenccel indítunk.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Az állam egyre többször kér kölcsön a lakosságtól, és bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. A Highsky légitársaság felfüggesztette a Nagyvárad London Stansted légijárat üzemeltetését. Az Európát sújtó extrém hőhullámok stratégiájuk újragondolására kényszerítik az italgyártókat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Aki ma megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel. Bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak. A bankok promóciós betétekkel versenyeznek. Az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt, az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejártakor kamatot fizet. Az állampapír ugyanakkor nem kockázat. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi vésztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénz vásárló erejét. A nagyváradi önkormányzat tudomásul vette, hogy a Highsky légitársaság felfüggesztette a Nagyvárad London Stansted légijárat üzemeltetését, írja a közleményében a polgármesteri hivatal. A tájékoztatásban az önkormányzat arra emlékeztetett, hogy az Euroradia RT 2024-ben partnerségi megállapodást kötött a Highsky légitársasággal. Most hivatalos magyarázatot kért a társaságtól a járat felfüggesztésének okairól, valamint arról, hogy mikor várható a járat újraindítása. A polgármesteri hivatal szerint a kialakult helyzet további tisztázást igényel, ezért tovább is várja a légitársaság válaszát az Euroradia által feltett kérdésekre. Az Európát sújtó extrém hőhullámok stratégiájuk újragondolására kényszerítik az italgyártókat. A rendkívül magas hőmérséklet ugyanis már nem növeli automatikusan az alkoholfogyasztást. Iparági felmérések szerint egy bizonyos hőmérsékleti küszöb felett a fogyasztók inkább csökkentik az alkoholbevitelt, és az üdítő italokat választják. Az európai egészségügyi hatóságok azt javasolják a lakosságnak, hogy kerüljék az alkoholfogyasztását, mivel az elősegíti a kiszáradást és növeli a testhőmérsékletet. Párizsban például a kánikula idejére ideiglenesen megtiltották az alkohol üzletekben történő árusítását és fogyasztását. A söripar hagyományosan a hideg vagy esős nyarakat szokta okolni a gyenge pénzügyi eredményekért. Most arra azonban a túlzottan magas hőmérséklet is kockázati tényezővé vált.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 27, éjjel pedig 17 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél helyenként megélénkülhet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Jelen pillanatban egy kettős front hatás terhelheti a szervezetünket. A holnapi naptól aztán ismét felmelegedés kezdődik.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Itt a fél idő, hölgyek, urak, fiúk, lányok a Sláger Pluszban, hiszen a harmadik óra vette kezdetét 2026. július 8-án szerdán a hét közepén, és ti pedig a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok. Nagyon szépen köszi a hűségeteket, ez Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és ahogyan szoktam mondani, erre nagyon büszke vagyok, hogy a nyár hivatalos adója. A mikrofonnál egyébként Kessérű Tomi. Ebben az órában éttermi átverésekkel foglalkozunk majd, ha esetleg nyaralni indultok valahová, mondjuk külföldre, akkor erre mindenképpen érdemes odafigyelni, hiszen új trükkökkel szedik rá a turistákat. Hogy mik ezek, arról is beszámolok majd nektek az óra második felében. Aztán hozom természetesen továbbra is a helyi információkat, ebben nincs semmi csalás és átverés, csak úgy, mint azokat a dalokat, amelyeket nagyon szeretünk. Na, folytassuk akkor a Sláger Pluszt!
1: Slágerek, magyar kedvencek Margitnál! Ez a

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Szerdán itt a Sláger Plusz harmadik órájában egy mindenkit érintő fontos info a folytatásban, úgyhogy kérném szépen a figyelmeteket. Az időjárási viszonyoktól függően július 13-a és 22-e között naponta 22 és hajnali 5 óra között rovarirtási és növényegészségügyi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik Nagyvárad lakosságát, különösen a gyerekeket, az időseket, a szívbetegségben, asztmában szenvedőket, vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljetek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat, akiknek az utcafronttól közelebb mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól egészen a hajnali órákig lehetőség szerint tartsátok azt zárva. Felkérik továbbá a méhészeket is, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelme érdekében, azaz távolítsák el a kaptárakat a permetezési területről. További információért vagy részletekért lehet érdeklődni a 0259 266 086-os telefonszámon. Maga ugye a rovarirtási és növényegészségügyi kezelések pedig várhatóan július 13 és 22 között lesznek, naponta 22 és hajnali 5 óra között. Köszönöm szépen az együttműködéseteket. Nálunk pedig hát folyamatosan jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, de ez nem véletlen, a Plusz FM-et hallgatjátok.

Figyelem, figyelem, megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának a helyszíne. Azoknak a járművezetőknek, akik a vezetéstől való eltiltás időtartamának csökkentése érdekében kötelesek közlekedési szabályismereti vizsgát tenni, már nem a Bihar megyei közlekedési rendőrségen kell jelentkezniük. A vizsgáztatást ezentúl a Bihar megyei gépjármű nyilvántartó és jogosítványkibocsátó közszolgálat végzi a Dunöre utcai székhelyén. A módosítás a közlekedési szabályok alkalmazásáról szóló kormányhatározat változásának a következménye, amely szerint a vizsgák lebonyolítása a jogosítványok kiadásáért felelős intézmény hatáskörébe került át. A változás országos szinten lépett életbe. A vizsga továbbra is azoknak a járművezetőknek szól, akik a törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett szeretnék lerövidíteni a vezetéstől való eltiltás időtartamát, illetve akik számára annak teljesítése kötelező. A Bihar megyei hatóságok tájékoztatása szerint a részletes tudnivalókról és a vizsgára történő jelentkezés módjáról a Bihar megyei gépjármű nyilvántartó és jogosítvány kibocsátó közszolgálat ügyfélszolgálatán lehet érdeklődni. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Én is érdeklődöm, hogy telik a szerdai napotok a hét közepe. Remélem, hogy szuperül. Hát trompoljunk erre rá egy újabb jó dallal itt a pluszon, oké? Okay?

A Schlager Plusz harmadik órájában akkor irány nyaralni, menjünk turistáskodni, de azért nyilván nem árt óvatosnak lenni. Ugyanis idén nyáron újra felpörgött az éttermi átverések szezonja. Több európai városban kreatív, de annál kellemetlenebb módszerekkel próbálják meg lehúzni a turistákat. A beszámolók alapján a trükkök egyre kifinomultabbak, és sokszor csak a számla érkezésekor derül ki, hogy valami nagyon nem stimmel. No nézzük akkor, az egyik leggyakoribb módszer, hogy a vendéglátósok nem tüntetik fel a teljes árat, vagy apró betűvel jelzik, hogy a feltüntetett összeg csak adagár. A köret, a szósz, vagy akár az ülőhely külön fizetendő. Előfordul olyan is, hogy a pincér ajándéknak tűnő előételt tesz le az asztalra, majd a végén felszámolja, méghozzá borsosan. Az egyik cikk szerint egyre több helyen alkalmazzák a dinamikus árazást. Ugyanaz az étel vagy ital drágább lesz, ha a vendég turistának tűnik, vagy ha a forgalom éppen nagy. A számlán pedig gyakran jelennek meg olyan tételek, mint szervizdíj, asztalfoglalási díj vagy panoráma felár. A szakértők azt javasolják, a turisták mindig kérjenek előre pontos árakat, nézzék meg a teljes étlapot, és ha valami gyanús, akkor inkább keressenek egy másik helyet. A legtöbb átverés ugyanis csak akkor működik, ha a vendég nem figyel, szóval résen kell lenni, ez a legfontosabb. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni ezekkel a kis tippekkel és trükkökkel, hogy mire kell odafigyelni. Jó nyarat, jó nyaralást kívánok nektek, átverésmenteset természetesen, és a Plusz FM-et is mindig vigyétek magatokkal a kis mobil applikációknak köszönhetően, hiszen így a slágerek és a magyar kedvencek is veletek lesznek, és ez nem átverés.

0: Most Sláger plusz harmadik órájára is pontot teszünk ebben a pillanatban. Nagyon kellemes szerdát kívánok nektek továbbra is, és jó rádiózást itt a Pluszon, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Na nézzük a folytatást, hát egyrésztről mindjárt jönnek a ropogós infók, a friss hírek, ebben Ábrahám Miklós kollégám siet a segítségünkre, aztán természetesen én is visszatérek ide a stúdióba a helyemre, és hozom nektek ismét a slágereket és a magyar kedvenceket. Itt van az a dal, amivel a hírek után startol a negyedik óra.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Globális szinten elképesztő számú munkahely szűnt meg idén a mesterséges intelligencia miatt. Változatlan formában indítják el a természetes személyeknek szóló 2026-os roncsautó programot, melynek költségvetése 300 millió lej. Egy 87 éves jelsi férfi volt az első jelentkező az egyik hazai egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elképesztő számú munkahely szűnt meg idén a mesterséges intelligencia miatt. Az első fél évben globálisan közel 154 ezer munkahely szűnt meg a technológiai vállalatoknál. Derül ki a Trading Platforms elemzéséből. Az úgynevezett high-tech cégeknél foganatosított leépítések főleg a mesterséges intelligencia számlájára írhatóak. Ugyanezen okból tavaly 246 ezer állás szűnt meg az ágazatban. A legtöbb dolgozótól az Oracle vált meg. Az amerikai nagyvállalat által végrehajtott karcsúsítás Romániát is érintette, ahol mintegy 600 munkahely szűnt meg. Írja a kurzdegovernari.ro. A második helyen az Amazon áll, amely az év elején több mint 16 ezer adminisztratív feladatokat ellátó munkatársától vált meg. A Meta szintén kollektív elbocsátást hajtott végre, több lépésben 10.400 dolgozójának mondott fel. Változatlan formában indítják el a természetes személyeknek szóló 2026-os roncsautó programot, melynek költségvetése 300 millió lej, jelentette be a Környezetvédelmi Minisztérium. A közlemény szerint az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, hogy a program további késedelem nélkül elindulhasson. A minisztérium ugyanakkor folytatja az egyeztetéseket ezeknek a feltételeknek a jövő évi alkalmazásáról. A kormány annak a szabálynak a bevezetését halasztott el, hogy csak az Európai Unióban, az európai gazdasági térségben, illetve az európai piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető állami támogatás. A kormány ugyanakkor nem mond le az új szabályokról, de bevezetésük legalább 3 hónappal késleltetni a program elindítását. Nem egy frissen érettségizett fiatal, hanem egy 1939-es születésű jelsi férfi volt a legelső jelentkező, aki beiratkozott a jelsi Jan Ionescu de la Brad Élettudományi Egyetem felvételijének első napjára. A 87 éves Viorel Pintilescu a mezőgazdasági kar biológia alapképzésére iratkozott be. Mint mondta, mindig is szeretett volna egyetemre járni, és meggyőződése, hogy a tanulás a legjobb módszer az elme frissen tartására. A nyugdíjas férfi elmesélte, hogy bár mindig is nagyon vágyott rá, korábban sosem végzett egyetemet. Az érettségit már több mint 60 éve letette, de az élet végül más irányba sodorta. Kár lenne nem elvégezni egy egyetemet. Mit csináljak helyette? Üljek otthon és aludjak? Nyilatkozta a 87 éves jelentkező.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 27, éjjel pedig 17 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél helyenként megélénkülhet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Jelen pillanatban egy kettős front hatás terhelheti a szervezetünket. A holnapi naptól aztán ismét felmelegedés kezdődik.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Ez már a Sláger plusz negyedik utolsó felvonása szerdán a hét közepén, 2026. július 8-án. A mikrofonnál pedig Kessérű Tomi és Dübörög, a nyár hivatalos adója a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. Az autós világból hozok majd egy hírt ebben az órában. Képzeljétek el, lopják az egyik autómárka emblémáját, ugyanis értékes dolog lapul mögötte, erre pedig ráálltak a tolvajok. Ez most jelen pillanatban egész Európában egy vadonatúj probléma. Úgyhogy ha esetleg ti is találkoztatok már ezzel, akkor majd elmondom, hogy mi állhat ennek a hátterében. Hát, hogy hogyan tudunk vigyázni az autónk emblémájára, az egy jó kérdés, nyilván nem vihetjük fel magunkkal a lakásba. Én viszont azt tökéletesen tudom, hogy a ti füleiteket hogyan óvhatom a nagy nyári kánikulában, hát természetesen slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Slágerek, magyar kedvencek Margittán.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

A Sláger plusz negyedik órájában még mindig az autósoknak szól egy hír. Megszűnhet a bírság azoknak az autósoknak ugyanis, akik igazoltatáskor nem tudják felmutatni a jogsit vagy a forgalmit. Abban az esetben, ha a rendőr elektronikusan ellenőrizni tudja az adatokat. A könnyítést tartalmazó törvénytervezetet már elfogadta a szenátus, de a végső döntést a képviselőház hozza meg. A jelenlegi szabályok szerint ugye a közlekedés résztvevői kötelesek a rendőri ellenőrzés során átadni a személyazonosító okmányukat, a vezetői engedélyüket, a jármű forgalmi engedélyét, valamint szükség esetén a szállított áruhoz kapcsolódó, illetve más jogszabályban előírt dokumentumokat is. Az elfogadott törvénytervezet ezt a kötelességet nem törölni el, hanem egy új kivétellel egészítené ki, amely szerint a bemutatási kötelezettség teljesítetnek minősül akkor is, ha a szükséges adatokat a közlekedési rendőr a hivatalos adatbázisokból le tudja kérdezni és ellenőrizni tudja. Ez a gyakorlatban azt jelenteni, hogy aki otthon felejti a jogosítványát vagy a forgalmi engedélyét, de azok érvényesek, és ezt a rendőr a rendszerben néhány másodperc alatt meg tudja erősíteni, azért önmagában már nem járna bírság. Ilyen pedig, hát valljuk be őszintén, azért időnként előfordul az emberrel. Velem is történt már olyan, hogy ott hagytam az asztalon a komplett tárcámat, és úgy indultam el, úgyhogy igazából ez úgy gondolom, hogy nem olyan jellegű dolog, ami azonnali bírságot érdemelne, hát úgy tűnik, hogy ez a jövőben meg is valósul. De azért érdemes nyilván az embernek továbbra is magánál tartania a papírokat. Meg persze kinyitni a fülét és feltekerni a hangerőt, hiszen ismét pörögnek a jó dalok itt a Pluszon.

És akkor még egy fontos info nektek itt a Sláger Pluszban. Az országos nyugdíjpénztár online felületén ugyanis ingyenesen ellenőrizhető a szolgálati idő és a nyugdíjjárulékok nyilvántartása. A rendszerben megtekinthetők a munkáltatók által bejelentett adatok, így időben kiderülhetnek az esetleges hiányosságok vagy tévedések, amelyek később ugye a nyugdíj összegét, illetve akár a nyugdíjba vonulás időpontját is befolyásolhatják. Az ellenőrzés nem puszta kíváncsiság kérdése, mert a nyugdíjra való jogosultság az előrehozott nyugdíj lehetősége, valamint a nyugdíj összegének kiszámítása szempontjából is meghatározóak a nyilvántartott járulékfizetési időszakok és a bejelentett jövedelmek. Ha például valaki 20 évvel ezelőtt mondjuk több munkahelyet is váltott, vagy olyan cégnél dolgozott, amely időközben megszűnt, akkor érdemes meggyőződnie arról, hogy minden ledolgozott időszak szerepele a rendszerben. Egy későn észlelt hiányosság rendezése ugyanis jóval nehezebb lehet, mint egy időben felfedezett eltérés kijavítása. A szolgáltatás használatához először online fiókot kell létrehozni a nyugdíjpénztár portáján. A fiók aktiválását követően a felhasználó részletes betekintést kap a nyugdíjrendszerben szereplő adataiba. Megnézheti a havi és éves járulékfizetési időszakokat, a munkáltatók által bejelentett jövedelmeket, a digitalizált munkakönyvi adatokat, valamint a kétpilléres magánnyugdíjjal kapcsolatos információkat is. Én úgy gondolom, hogy ezt akkor is érdemes megtenni, hogyha az ember úgy gondolja, hogy minden rendben van, nehogy aztán később meglepetés érje. Köszönöm szépen a figyelmeteket!

autós világból egy hír itt a Sláger Plusz negyedik órájában, amivel már elképzelhető, hogy közületek is valaki mondjuk szembesült mostanában. Ugyanis egyre több autótulajdonos panaszkodik arra, hogy eltűnt a járműve emblémája, és nem pusztán rongálásról van szó. A tolvajok ugyanis rájöttek, hogy több modern autó márka jele mögött értékes elektronika lapul. Olyan szenzorok és jeladók, amelyek a vezetéstámogató rendszerek működéséhez kellenek. A leggyakrabban a radaros tempomat, a vészfékező rendszer vagy a távolságtartó automatika érzékelői kerülnek az embléma mögé. Ezeket a gyári alkatrészeket a fekete piacon jelentős összegekért adják tovább, mert nehéz beszerezni őket, és sok autó csak ezekkel működik hibamentesen. A tolvajoknak pedig elég néhány másodperc, egyszerűen lepattintják az emblémát, és már viszik is a komplett szenzort. A szakértők szerint a jelenség egyre gyakoribb, főleg a prémium kategóriában, ahol az embléma mögötti elektronika különösen drága. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a tulajdonosoknak érdemes zárt helyen parkolni, és ha az embléma eltűnik, akkor azonnal szervizhez fordulni, mert a hiányzó szenzorok a biztonsági rendszerek működését is befolyásolják. Egyébként a Volkswagen az a márka, ahol a legtöbb ilyen embléma eltűnik mostanában. Hát a megoldás nem egyszerű, nyilván akinek nincsen zárt garázsa, annak ugye kint kell parkolnia az utcán, ott azért ki van téve a veszélynek, és hát ez ugye a modern autósokra vonatkozik. Nyilván akinek mondjuk 15-20-25 éves autója van, ott nincs meg ez a probléma, hiszen ott az embléma mögött semmi nincsen, ezt valószínűleg nem fogják elvinni. Úgyhogy nem egyszerű a helyzet, ti is figyeljetek oda mindenképpen, ha esetleg érintettek vagytok a témában. Én nem viszek, én hozok, hát jó zenéket itt a Pluszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Itt a vége, zárul Tomi mókatára, ahogyan szoktam mondani. Eddig tartott a Szerdai Sláger Plusz, úgyhogy köszönöm szépen, hogy együtt rádióztunk, hogy velem voltatok. Én Keserű Tomi voltam vagyok és leszek. Csütörtökön is számítok rátok, azaz kispénteken a szokott időben és helyen, itt a Plusz FM-en természetesen. A folytatásban Ábrahám Miklós kollégám veszi át tőlem a szót, jönnek ugyanis a friss hírek, aztán pedig indul egy újabb zenei óra, méghozzá ezzel a dallal. Hello mindenkinek, vigyázzatok magatokra!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 214 millió leértékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról, a Nagyváradi Önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. Kína reagált a temoadóra, szerint az európai fogyasztók maguk döntik el, mely termékekre van kereslet. A jó árértékarányú termékek pedig természetes módon válnak népszerűvé. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalvánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 214 millió leértékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Ez 61%-kal marad el a tavalyi év azonos időszakától. A hivatalos adatok alátámasztják azt, amit az idegenforgalmi ágazat már az év elején megjósolt. Az utalványok értékének a csökkentése, a haszonélvezők körének a szűkítése és egyes közalkalmazotti munkáltatók lemondása a használatukról jelentősen csökkentette a gazdaságba eljutó forrásokat. Nyilatkozta a turisztikai ügynökségek országos egyesületének alelnöke. Az üdülési utalványok értékét tavaly 1600 lejről 800 lejre csökkentette a kormány, és úgy rendelkezett, hogy csak a havi nettó 6000 lejnél kevesebbet kereső közalkalmazottaknak jár. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról a Nagyváradi Önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. A felmérés június végén kezdődött, és elsőként a Rogerius lakótelepi ökoszigeteknél zajlik, majd fokozatosan kiterjed a Decebál Dacia és az olaszi város részekre is. A szervezők célja, hogy pontos képet kapjanak arról, hogyan működik a gyakorlatban a szelektív hulladékgyűjtés, milyen nehézségekbe ütköznek a lakók, és milyen javaslataik vannak a rendszer fejlesztésére. A kérdőíves felmérés 15 egyetemista végzi, akiket munkaszerződéssel alkalmaztak a projekt idejére. A kérdezőbiztosok hétfőtől péntekig két időszakban, 7.30 és 11.30, illetve 15.30 és 19.30 között keresik fel az ökoszigeteket. Az egyenruhát és igazolványt viselő munkatársak néhány teljesen anonim kérdést tesznek fel a lakóknak. A kérdőív kitöltése pedig legfeljebb 2 percet vesz igénybe. Az európai fogyasztók maguk döntik el, mely termékekre van kereslet. A jó árértékarányú áruk pedig természetes módon válnak népszerűvé, jelentette ki a kínai külügyminisztérium szóvivője. Az MTI beszámolója szerint a szóvivő arra reagált, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közelmúltban azt mondta, az uniónak folytatnia kell a Kínával folytatott párbeszédet, és annak kézzelfogható eredményeket is kell hoznia. Közölte, Brüsszelnek a tárgyalások során egyértelműen fel kell vetnie a kínai állami támogatások, a túlkapacitás, az európai vállalatok kínai piacra jutását akadályozó tényezők és a tisztességtelen verseny kérdését. A szóvivő szerint ugyanakkor a Kína és az Európai Unió közötti kereskedelem szerkezete a piaci keresletből, valamint a két fél gazdaságának egymást kiegészítő adottságaiból alakult ki.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hát kellemes szerdát, hét közepét kívánok nektek, 2026. július 8-a pontos dátum, a pontos hely pedig a Plusz FM természetesen, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és a nyár hivatalos adója, illetve ebben a pillanatban ugye menetrend szerint kezdetét vette a Sláger Plusz. A következő 4 órában nincs megállás, várok mindenkit nagyon sok szeretettel, a mikrofonnál a stúdióban a műsorvezető, a házigazda Kesserű Tomi, a mai napon is a legtöbb helyi hírrel természetesen, úgyhogy kérem szépen majd a figyelmeteket. De nyilván nem hiányozhatnak az érdekességek sem. Hát ugye beszámoltam arról, hogy a rajongók találgattak, hogy elképzelhető, hogy Taylor Swift mári férjhez is ment. Hát kérem szépen, a pletykák igazak, és ráadásul milliós ajándékokat osztogatott az esküvőjén az énekesnő. Hogy mit és hogy kik részesülhettek ebből, arról is szó lesz nem sokára. Úgyhogy tartsatok velem, most pedig kezdünk, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek. Szuper szerdát!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Itt a Sláger Plusz első órájában az utazóknak hozok egy jó hírt. Közvetlen gyorsforgalmi összeköttetés jöhet létre Magyarország és Nyugat-Románia között, miután új szakaszba lépett a Nagyszalontáig vezető magyar M44-es gyorsforgalmi út előkészítése. A román környezetvédelmi vízügyi és erdészeti minisztérium közvitára bocsátotta a magyar hatóságok által készített hatástanulmányt. A magyar dokumentáció szerint az új szakasz a már elkészült M44-es gyorsforgalmi út folytatásaként épülne meg Békés Csaba térségétől egészen a román határig. A tervezett útvonal Doboz, Sarkad, Mékerék és Újszalonta közelében haladna el, a szakemberek pedig jelenleg két egymástól csak kisebb mértékben eltérő nyomvonalat vizsgálnak. Mindkét változat hozzávetőleg 43 km hosszú, kétszer két forgalmi sávval épülne meg, leállósáv nélkül 20 méter koronaszélességgel. A határ közelében egy új közúti csomópont is létesülne Újszalonta és Mékerék között. Emellett mindkét menetirányban kamionellenőrző állomást, valamint a határig vezető gyorsító és lassító sávokat is kialakítanának. A magyar gyorsforgalmi út később közvetlenül kapcsolódhat a romániai Nagybárad-Arad gyorsforgalmi úthoz, amelynek megvalósítása szintén előkészítés, illetve kivitelezés alatt áll. A két beruházás együtt egy új gyorsforgalmi összeköttetést teremtene Magyarország és Nyugat-Románia között. Én meg jó utat kívánok nektek, slágerekkel és magyar kedvencek.

0: Slágerek, magyar kedvencek, és természetesen fontos infók, helyi hírek, aktualitások, ez a szerdai Sláger Plusz. A közlekedési minisztérium hétfőn közzétett a Facebook oldalán egy űrlapot, amelyet kitöltve az állampolgárok jelenthetik a vonattal való közlekedésük során tapasztalt problémákat, hiányosságokat. Az elmúlt hetekben ugyanis több panaszlevél is érkezett a vonattal utazó állampolgároktól. Az utasok által felrót problémák között van a légkondicionáló berendezés nem megfelelő működése, a vonatok késése, az informálás hiánya, vagy a rossz körülmények a szerelvényeken. A jövőbeni egyszerűbb és hatékonyabb kommunikációt szeretnék lehetővé tenni, tehát ezzel az online panasztételi lehetőséggel az utasok számára. A beérkező panaszokat központosítják és elemzik, majd azok alapján eldöntik, melyek a legsürgetőbb és legfontosabb lépések a problémák megoldására. Úgyhogy hajrá, itt a lehetőség, hallassátok a hangotokat!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 49 bani, az 1 literes 3,7%-os Olympus tej 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
4: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és nélkül kapható. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Folytatódik a Sláger Plusz természetesen jó zenékkel, aztán pedig majd hozom nektek a hírt, ami hát kérem szépen mégis igaz, ugye éppen tegnap számoltam be arról, hogy a rajongók elkezdtek találgatni, hogy lehet, hogy Taylor Swift és Travis Kelce már össze is házasodtak. A hír igaz, és nem akármilyen esküvőt tartottak, nem sokára hozom a részleteket.
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó. Ez a Plusz FM.

itt a Sláger Plusz első órájában akkor egy bulvár hír, egy bulvár pletyka. Hát kérem szépen, igaz volt a rajongók megérzése. Tényleg összeházasodott Taylor Swift és kedvesen Travis Kelce. Az esküvő pedig hát olyan nyereményjátékot tartogatott a meghívottak számára, ami még a sztárvilágban is hát meglepő volt, és hát mindenki felkapta rá a fejét. A vendégek ugyanis nem apró ajándékokat kaptak, hanem milliós értékű meglepetések repkedtek a teremben, mintha csak egy ilyen luxus játékshow kellős közepébe csöppentek volna. A beszámolók szerint volt, aki autót, volt, aki utazási csomagot, mások exkluzív vadonatúj technikai kütyüket, sőt olyan vendég is akadt, aki egy limitált kiadású designer darabot vihetett haza. A játék lényegében egy tombola volt, ugye minden meghívott húzhatott egy sorszámot, és ezzel automatikusan részt vett a sorsoláson. A szerencsések pedig hát valóban elképesztő ajándékokat kaptak és vihettek haza. A közösségi média természetesen rögtön felrobbant. Sokan úgy fogalmaztak, hogy az énekesnő esküvője hát nem csak ceremónia volt, hanem tulajdonképpen egy hollywoodi blockbuster élőben. A rajongók szerint ez a fajta játék egyébként jól illik a pár stílusához, nagyvonalú, látványos és teljesen kiszámíthatatlan. Gratulálunk természetesen, éljen az ifjú pár, kívánunk nagyon sok boldogságot, hát sajnálhatjuk, hogy mi kimaradtunk ebből a buliból, az is elképzelhető, hogy most én egy vadonatúj designer ruhadarabban ülnék itt a stúdióban, vagy éppen odakint egy vadonatúj autó állna, de hát nyilvánvalóan csak a szűk kör kapott erre meghívót, ugye erre a legjobb bizonyíték az, hogy még csak képek sem szivárogtak ki a nagy eseményről, sikerült teljesen titokban tartaniuk, és még a paparazzókat is kizárniuk. Így kell ezt csinálni, kérem szépen. A folytatásban slágerek és magyar kedvencek érkeznek, én ezekkel tudok szolgálni, de remélem, hogy megfelel, hiszen ti a Plusz FM-et hallgatjátok.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: Ez a szerdai Sláger Plusz, ez meg itt az első óra vége, úgyhogy jönnek a ropogós információk, a friss aktualitások, a Plusz FM hírei természetesen. A mai napon Ábrahám Miklós kollégám az ügyeletes hírszerkesztő, úgyhogy a folytatásban már ő vár benneteket. A hírek után aztán jövök vissza, és indítom nektek a második órát méghozzá ezzel a dallal.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiás sajtot mindössze 15,99-ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
3: Idén-nyáron víz- és fűtésszerelési munkálatokra készülsz és a legjobb árat keresed? A Brikónál július 15-ig 15%-os kedvezménnyel mindössze 390 leért vásárolhatod meg az 50 literes Gorenje elektromos bojlert. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Az állam egyre többször kér kölcsön a lakosságtól, és bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. A Highsky légitársaság felfüggesztette a Nagyvárad London Stansted légijárat üzemeltetését. Az Európát sújtó extrém hőhullámok stratégiájuk újragondolására kényszerítik az italgyártókat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Aki ma megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel. Bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. A Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak. A bankok promóciós betétekkel versenyeznek. Az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt, az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejártakor kamatot fizet. Az állampapír ugyanakkor nem kockázat. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi vésztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénz vásárló erejét. A Nagyváradi önkormányzat tudomásul vette, hogy a Highsky légitársaság felfüggesztette a Nagyvárad London Stansted légijárat üzemeltetését, írja a közleményében a polgármesteri hivatal. A tájékoztatásban az önkormányzat arra emlékeztetett, hogy az Euroradia RT 2024-ben partnerségi megállapodást kötött a Highsky légitársasággal. Most hivatalos magyarázatot kért a társaságtól a járat felfüggesztésének okairól, valamint arról, hogy mikor várható a járat újraindítása. A polgármesteri hivatal szerint a kialakult helyzet további tisztázást igényel. Ezért továbbra is várja a légitársaság válaszát az Euroradia által feltett kérdésekre. Az Európát sújtó extrém hőhullámok stratégiájuk újragondolására kényszerítik az italgyártókat. A rendkívül magas hőmérséklet ugyanis már nem növeli automatikusan az alkoholfogyasztást. Iparági felmérések szerint egy bizonyos hőmérsékleti küszöb felett a fogyasztók inkább csökkentik az alkoholbevitelt, és az üdítő italokat választják. Az európai egészségügyi hatóságok azt javasolják a lakosságnak, hogy kerüljék az alkoholfogyasztását, mivel az elősegíti a kiszáradást és növeli a testhőmérsékletet. Párizsban például a kánikula idejére ideiglenesen megtiltották az alkohol üzletekben történő árusítását és fogyasztását. A söripar hagyományosan a hideg vagy esős nyarakat szokta okolni a gyenge pénzügyi eredményekért. Most arra azonban a túlzottan magas hőmérséklet is kockázati tényezővé vált.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 27, éjjel pedig 17 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél helyenként megélénkülhet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Jelen pillanatban egy kettős front hatás terhelheti a szervezetünket. A holnapi naptól aztán ismét felmelegedés kezdődik.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Július 17-ig forgalomkorlátozások lesznek érvényben a Drágosfodő utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. A Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egy-egy sávon haladhat a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalommal résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárják, a forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelik át. A korlátozásokra azért van szükség, hogy előkészítsék a híd merevítését, valamint elvégezzék a hídszerkezet ideiglenes alátámasztására szolgáló tartószerkezetek felszerelését. A közműhálózatot érintő munkálatok miatt július közepéig lezárták a George Enescu utcának, a Börögánuló utca és a Mágérus sugár út közötti szakaszát. Ide ez idő alatt csak a környéken lakók hajthatnak be. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Folytatódik a szerdai Sláger Plusz itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Nagyon szuper napot és nagyon király nyarat kívánok nektek. Már a hét közepénél tartunk, úgyhogy ez mindenképpen jó hír. A melósoknak kitartást és a legjobbakat. Együtt húzzuk az igát. A mikrofonnál a stúdióban Keserű Tomi. A nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel ebben az órában is. Az óra második felében pedig egy zöld hírrel. Hát kérem szépen, tudósok, szakemberek, kutatók kiszámolták, hogy mikor fog elpusztulni az utolsó növény a Földön. Jövök a részletekkel, közben pedig hozom nektek a hűsítő jó dalokat, úgyhogy már is megyünk tovább.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM. Plusz

Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

Szerdán, július 8-án már a Sláger Plusz második órájában vagyunk. A Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság által a Rogériuszi, a Szőlősi és az Ősi Város negyedekben üzemeltetett három multifunkcionális központ egész július hónap folyamán prevenciós és elsősegélynyújtó pontként működik, ahol hétköznap 8 és 16 óra között a betérőknek ingyenesen megmérik a vérnyomását és vércukorszintjét, az intézmény alkalmazásában lévő személyek, illetve egészségügyi dolgozók. Olvasható a július 1-én szerdán kiadott sajtóközleményben. Az említett három központ az alábbi helyeken található meg. Várad Rogériuszon, a Gyermekváros mellett, az Episkop Ioán Szucsi utcában, az EP1-es tömbháznál. Várad Ősiben a Kázában utca 51 szám alatt, Várad Szőlősön a Nuförölő utca 47 szám alatt ez a D111-es tömbház. Ezekben a helyiségekben klímaberendezések is működnek, és hideg vízhez is hozzá lehet jutni. Ez annyiból fontos, hogy most ismét melegedni kezd majd a levegő, megint jön a kánikula, úgyhogy vannak ilyen kis hűsítő pontok, és ráadásul, ha ott vagytok, akkor már egy vérnyomásmérés vagy egy vércukorszintmérés az simán jól jöhet, úgyhogy jó egészséget kívánok nektek itt a Pluszon, hát én meg jó zenékkel tudok ehhez hozzájárulni.

Itt a Sláger Pluszban ismét közlekedünk a folytatásban. A megyei tanács megbízásából még májusban kezdték el korszerűsíteni a Pádis és Ponorék közötti 763 jelű megyei utat, amely összeköti Bihart, Kolozs és Fehér megyékkel. Közlekedésbiztonsági okokból július 10-e és december 1-e között nem lehet majd közlekedni ezen az útszelvényen. Egyes helyeken kiszélesítik az utat, megágyazzák és megerősítik

0: a beton szegélyköveket, ahol szükséges georácsokat és geoműanyagokat alkalmaznak. Átereszeket helyeznek ki, kiegyenesítik az útfelületet, ütvefúró géppel szikladarabokat törnek le, és természetesen a legvégén aszfaltburkolatot is leterítenek. A téli időszakban általában májusig ez az útszakasz amúgy is le van zárva a forgalom előtt. Így mindazok, akik eddig gépjárművel ebből az irányból jutottak el a kolozsmegyei Havasreketjére, Bánffyhunyadra vagy Sebesváraljára, a következő hónapokban más alternatív útvonalat kell választaniuk. Ne érjen benneteket ez meglepetésként, köszönöm szépen a megértéseteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást.
3: A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
4: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
5: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron.
6: Divat, védelem, kényelem.
5: Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon.
6: Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
7: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14 lei 99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
8: Támadnak az alacsony árak az Atakban, te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sertés hamburgert mindössze 9,99 banért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtörlő tekercset mindössze 7,49 banért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atak, le az árakkal!
9: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót, a lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez!
0: A Sláger Plusz második órájában szerdán megpróbáljuk megmenteni a Földet, ugyanis kiszámolták a tudósok, hogy mikor fog elpusztulni az utolsó növény a bolygón, és ha ez megtörténik, akkor nagyon nagy bajban leszünk. De állítólag lehetséges még most tenni azért, hogy ez ne így legyen. Hogy mit, az kiderül hamarosan. Én minden esetre pörgetem nektek a slágereket és a magyar kedvenceket, oké? Okay?
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: No, a Sláger Plusz második órájában akkor egy kis környezetvédelem szerdán. Az egyik magazin ugyanis egy friss kutatásról számolt be, amely hát egészen sötét, de ugyanakkor mégis fontos kérdéskört vizsgált. Meddig maradhatnak életben a növények a Földön, ha a jelenlegi klímaváltozási folyamatok hát tovább gyorsulnak? A kutatók egy új, nagyfelbontású klímamodellt futtattak le, amely a hőmérséklet emelkedést, a légköri széndioxid szintet és a szélsőséges időjárási események gyakoriságát is figyelembe vette. A modell szerint a növények túlélését nem egyetlen tényező veszélyezteti, hanem a hőstressz, a talajnedvesség drasztikus csökkenése, valamint az, hogy a fotoszintézis bizonyos hőmérséklet felett egyszerűen összeomlik. A kutatók arra jutottak, ha a felmelegedés a jelenlegi ütemben folytatódik, a Föld egyes régióiban már néhány évtizeden belül olyan körülmények alakulhatnak ki, ahol a növények nem tudnak életben maradni. A tanulmány ugyanakkor hangsúlyozza, ez nem egy elkerülhetetlen végítélet, hanem egy figyelmeztetés. A klímamodellek célja, hogy bemutassák, illetve megmutassák, hogy milyen jövő felé haladunk, és milyen lépésekre lenne szükség ahhoz, hogy a bioszféra ne kerüljön kritikus állapotba. Mert ha egyszer a növények és mondjuk a rovarok eltűnnek, akkor az emberiségnek is kongattak, és akkor eljön a végítélet, úgyhogy most még időben vagyunk talán ahhoz, hogy valamit lépjünk, hát ha esetleg a világ vezetőihez is eljut ez a hír, és hát egy nagy összefogással talán ugye meg lehetne előzni a bajt. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nálunk viszont nem tűnnek el a jó zenék, ez egészen biztos, hiszen a Plusz FM-en pörögnek a legnagyobb nyári slágerek és kedvencek. Erre itt a bizonyíték.
1: A

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: hát ez volt a Sláger Plusz második órája az elmúlt 60 percben. Szerdán, július 8-án itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Most jönnek a friss infók, a ropogós hírek Ábrahám Miklóstól, aztán természetesen visszatérek és hozom nektek a Sláger Plusz harmadik óráját, amit egy újabb nagy kedvenccel indítunk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Támadnak az alacsony árak az Atakban, te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atak, le az árakkal! Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén, a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrasmecta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Globális szinten elképesztő számú munkahely szűnt meg idén a mesterséges intelligencia miatt. Változatlan formában indítják el a természetes személyeknek szóló 2026-os roncsautó programot, melynek költségvetése 300 millió lej. Egy 87 éves jelsi férfi volt az első jelentkező az egyik hazai egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elképesztő számú munkahely szűnt meg idén a mesterséges intelligencia miatt. Az első fél évben globálisan közel 154 ezer munkahely szűnt meg a technológiai vállalatoknál. Derül ki a Trading Platforms elemzéséből. Az úgynevezett high-tech cégeknél foganatosított leépítések főleg a mesterséges intelligencia számlájára írhatóak. Ugyanezen okból tavaly 246 ezer állás szűnt meg az ágazatban. A legtöbb dolgozótól az Oracle vált meg. Az amerikai nagyvállalat által végrehajtott karcsúsítás Romániát is érintette, ahol mintegy 600 munkahely szűnt meg. Írja a kurzdegovernare.ro. A második helyen az Amazon áll, amely az év elején több mint 16 ezer adminisztratív feladatokat ellátó munkatársától vált meg. A Meta szintén kollektív elbocsátást hajtott végre. Több lépésben 10.400 dolgozójának mondott fel. Változatlan formában indítják el a természetes személyeknek szóló 2026-os roncsautó programot, melynek költségvetése 300 millió lej, jelentette be a Környezetvédelmi Minisztérium. A közlemény szerint az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, hogy a program további késedelem nélkül elindulhasson. A minisztérium ugyanakkor folytatja az egyeztetéseket ezeknek a feltételeknek a jövő évi alkalmazásáról. A kormány annak a szabálynak a bevezetését halasztott el, hogy csak az Európai Unióban, az európai gazdaság térségben, illetve az európai piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető állami támogatás. A kormány ugyanakkor nem mond le az új szabályokról, de bevezetésük legalább 3 hónappal késleltetni a program elindítását. Nem egy frissen érettségizett fiatal, hanem egy 1939-es születésű jelsi férfi volt a legelső jelentkező, aki beiratkozott a jelsi Jan Ionescu de la Brad Élettudományi Egyetem felvételijének első napjára. A 87 éves Viorel Pintilescu a mezőgazdasági kar biológia alapképzésére iratkozott be. Mint mondta, mindig is szeretett volna egyetemre járni, és meggyőződése, hogy a tanulás a legjobb módszer az elme frissen tartására. A nyugdíjas férfi elmesélte, hogy bár mindig is nagyon vágyott rá, korábban sosem végzett egyetemet. Az érettségit már több mint 60 éve letette, de az élet végül más irányba sodorta. Kár lenne nem elvégezni egy egyetemet. Mit csináljak helyette? Üljek otthon és aludjak? Nyilatkozta a 87 éves jelentkező.
1: Plusz FM. Időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 27, éjjel pedig 17 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél helyenként megélénkülhet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Jelen pillanatban egy kettős fronthatás terhelheti a szervezetünket. A holnapi naptól aztán ismét felmelegedés kezdődik.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ogorodó utcán a metroáruház közelében található vasúti átjárónál. A közlekedés biztonság fenntartása érdekében az automatikus fényjelző rendszert ideiglenesen közúti jelzőtáblák helyettesítik. A vasúti átjáró előtt András keresztet, stop táblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki. A hatóságok arra kérik a gépjárművezetőket, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken, tartsátok be az új közlekedési jelzéseket, és a sínek keresztezése előtt minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. Új megállókat iktatott be a 13-as és a 13G jelzésű autóbuszok útvonalán a Nagyváradi helyi közszállítási vállalat, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányonként beiktatott plusz egy-egy megálló a következő. A Megyei Kórház felé a Györge Dózsa utca 17 szám alatt, míg a Nagypiac felé a 36-os szám alatt áll meg a busz. A 10-es busz útvonalának módosításáról is tájékoztat az OTL. A közműveken végzett munkálatok miatt a busz útvonalán a Löposoló utcai megállókat kiiktatták a felújítás idejére mindkét menet irányban. A buszok így a következő megállókban állnak meg. A Denszusi Jánu irányába Honestilor, 15B, Honestilor, körforgalom, Bárkőlói és tovább a megszokott útvonalon. A komplex Szeleusulú irányába Bárkőlói 3, Simeon Bernuccio, Ősi Kaufland és tovább a megszokott útvonalon. Ne megszokásból közlekedjetek, jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Itt a fél idő, hölgyek, urak, fiúk, lányok a Sláger Pluszban, hiszen a harmadik óra vette kezdetét 2026. július 8-án szerdán a hét közepén, és ti pedig a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok. Nagyon szépen köszi a hűségeteket, ez Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és ahogyan szoktam mondani, erre nagyon büszke vagyok, hogy a nyár hivatalos adója. A mikrofonnál egyébként Kessérű Tomi. Ebben az órában éttermi átverésekkel foglalkozunk majd, ha esetleg nyaralni indultok valahová, mondjuk külföldre, akkor erre mindenképpen érdemes odafigyelni, hiszen új trükkökkel szedik rá a turistákat. Hogy mik ezek, arról is beszámolok majd nektek az óra második felében. Aztán hozom természetesen továbbra is a helyi információkat, ebben nincs semmi csalás és átverés, csak úgy, mint azokat a dalokat, amelyeket nagyon szeretünk. Na, folytassuk akkor a Sláger Pluszt!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM! Plusz FM.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész
0: nyáron
1: szóljon a Plusz FM.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Szerdán, itt a Sláger Plusz harmadik órájában egy mindenkit érintő fontos info a folytatásban, úgyhogy kérném szépen a figyelmeteket. Az időjárási viszonyoktól függően július 13-a és 22-e között, naponta 22 és hajnali 5 óra között rovarirtási és növényegészségügyi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik Nagyvárad lakosságát, különösen a gyerekeket, az időseket, a szívbetegségben, asztmában szenvedőket, vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljetek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat, akiknek az utcafronttól közelebb mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól egészen a hajnali órákig lehetőség szerint tartsátok azt zárva. Felkérik továbbá a méhészeket is, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelme érdekében, azaz távolítsák el a kaptárakat a permetezési területről. További információért vagy részletekért lehet érdeklődni a 0259 266 086-os telefonszámon. Maga ugye a rovarirtási és növényegészségügyi kezelések pedig várhatóan július 13 és 22 között lesznek, naponta 22 és hajnali 5 óra között. Köszönöm szépen az együttműködéseteket. Nálunk pedig hát folyamatosan jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, de ez nem véletlen, a Plusz FM-et hallgatjátok.

0: Figyelem, figyelem, megváltozott a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának a helyszíne. Azoknak a járművezetőknek, akik a vezetéstől való eltiltás időtartamának csökkentése érdekében kötelesek közlekedési szabályismereti vizsgát tenni, már nem a Bihar megyei közlekedési rendőrségen kell jelentkezniük. A vizsgáztatást ezentúl a Bihar megyei gépjármű nyilvántartó és jogosítvány kibocsátó közszolgálat végzi a Dunare utcai székhelyén. A módosítás a közlekedési szabályok alkalmazásáról szóló kormányhatározat változásának a következménye, amely szerint a vizsgák lebonyolítása a jogosítványok kiadásáért felelős intézmény hatáskörébe került át. A változás országos szinten lépett életbe. A vizsga továbbra is azoknak a járművezetőknek szól, akik a törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett szeretnék lerövidíteni a vezetéstől való eltiltás időtartamát, illetve akik számára annak teljesítése kötelező. A Bihar megyei hatóságok tájékoztatása szerint a részletes tudnivalókról és a vizsgára történő jelentkezés módjáról a Bihar megyei gépjármű nyilvántartó és jogosítvány kibocsátó közszolgálat ügyfélszolgálatán lehet érdeklődni. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Én is érdeklődöm, hogy telik a szerdai napotok a hét közepe. Remélem, hogy szuperül. Hát tromfoljunk erre rá egy újabb jó dallal itt a Pluszon, oké?
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a fél literes Ursus Cooler sör dobozonként 2 lej 99 bani, a fél literes Pepsi 2 lej 69 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
1: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
3: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárca barát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz harmadik órája, kérem szépen. Ha esetleg nyaralni készültök valahová külföldre, akkor mindenképpen figyeljetek, hiszen hozom majd a legújabb éttermi átveréseket, hogy milyen trükkökkel szedik rá a turistákat. Érdemes félfüllel azért erre odafigyelni. A jó zenékre meg mind a két füllel, már is megyünk tovább.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Sláger plusz harmadik órájában akkor irány nyaralni, menjünk turistáskodni, de azért nyilván nem árt óvatosnak lenni. Ugyanis idén nyáron újra felpörgött az éttermi átverések szezonja. Több európai városban kreatív, de annál kellemetlenebb módszerekkel próbálják meg lehúzni a turistákat. A beszámolók alapján a trükkök egyre kifinomultabbak, és sokszor csak a számla érkezésekor derül ki, hogy valami nagyon nem stimmel. No nézzük akkor, az egyik leggyakoribb módszer, hogy a vendéglátósok nem tüntetik fel a teljes árat, vagy apró betűvel jelzik, hogy a feltüntetett összeg csak adagár. A köret, a szósz, vagy akár az ülőhely külön fizetendő. Előfordul olyan is, hogy a pincér ajándéknak tűnő előételt tesz le az asztalra, majd a végén felszámolja, méghozzá borsosan. Az egyik cikk szerint egyre több helyen alkalmazzák a dinamikus árazást. Ugyanaz az étel vagy ital drágább lesz, ha a vendég turistának tűnik, vagy ha a forgalom éppen nagy. A számlán pedig gyakran jelennek meg olyan tételek, mint szervizdíj, asztalfoglalási díj, vagy panoráma felár. A szakértők azt javasolják, a turisták mindig kérjenek előre pontos árakat, nézzék meg a teljes étlapot, és ha valami gyanús, akkor inkább keressenek egy másik helyet. A legtöbb átverés ugyanis csak akkor működik, ha a vendég nem figyel, szóval résen kell lenni, ez a legfontosabb, remélem, hogy tudtam nektek segíteni ezekkel a kis tippekkel és trükkökkel, hogy mire kell odafigyelni. Jó nyarat, jó nyaralást kívánok nektek, átverésmenteset természetesen, és a Plusz FM-et is mindig vigyétek magatokkal a kis mobil applikációknak köszönhetően, hiszen így a slágerek és a magyar kedvencek is veletek lesznek, és ez nem átverés.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Sláger Plusz harmadik órájára is pontot teszünk ebben a pillanatban. Nagyon kellemes szerdát kívánok nektek továbbra is, és jó rádiózást itt a Pluszon, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Na nézzük a folytatást, hát egyrésztről mindjárt jönnek a ropogós infók, a friss hírek, ebben Ábrahám Miklós kollégám siet a segítségünkre, aztán természetesen én is visszatérek ide a stúdióba a helyemre, és hozom nektek ismét a slágereket és a magyar kedvenceket. Itt van az a dal, amivel a hírek után startol a negyedik óra.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbenta már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók. Szakértelem. Bizalom.
4: Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sert és hamburgert mindössze 9,99-ban ért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtöllő tekercset mindössze 7,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
5: A nyár a kertben kezdődik, a Brikóval. Július 15-ig a Brico alkalmazással 15% extra kedvezményt kapsz a teljes kerti hinta és hintaágy kínálatra, valamint 15% extra kedvezmény a teljes WPC terasz burkolat kínálatra. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza. Brico.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 214 millió leértékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról, a Nagyváradi Önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. Kína reagált a temoadóra, szerinte az európai fogyasztók maguk döntik el, mely termékekre van kereslet. A jó elértékarányú termékek pedig természetes módon válnak népszerűvé. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalvánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 214 millió leértékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Ez 61%-kal marad el a tavalyi év azonos időszakától. A hivatalos adatok alátámasztják azt, amit az idegenforgalmi ágazat már az év elején megjósolt. Az utalványok értékének a csökkentése, a haszonélvezők körének a szűkítése és egyes közalkalmazotti munkáltatók lemondása a használatukról jelentősen csökkentette a gazdaságba eljutó forrásokat. Nyilatkozta a turisztikai ügynökségek országos egyesületének alelnöke. Az üdülési utalványok értékét tavaly 1600 lejről 800 lejre csökkentette a kormány, és úgy rendelkezett, hogy csak a havi nettó 6000 lejnél kevesebbet kereső közalkalmazottaknak jár. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról a Nagyváradi Önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. A felmérés június végén kezdődött, és elsőként a Rogérius lakótelepi ökoszigeteknél zajlik, majd fokozatosan kiterjed a Decebál Dacia és az olaszi város részekre is. A szervezők célja, hogy pontos képet kapjanak arról, hogyan működik a gyakorlatban a szelektív hulladékgyűjtés, milyen nehézségekbe ütköznek a lakók, és milyen javaslataik vannak a rendszer fejlesztésére. A kérdőíves felmérés 15 egyetemista végzi, akiket munkaszerződéssel alkalmaztak a projekt idejére. A kérdezőbiztosok hétfőtől péntekig két időszakban, 7.30 és 11.30, illetve 15.30 és 19.30 között keresik fel az ökoszigeteket. Az egyenruhát és igazolványt viselő munkatársak néhány teljesen anonim kérdést tesznek fel a lakóknak. A kérdőív kitöltése pedig legfeljebb 2 percet vesz igénybe. az európai fogyasztók maguk döntik el, mely termékekre van kereslet. A jó árértékarányú áruk pedig természetes módon válnak népszerűvé, jelentette ki a kínai külügyminisztérium szóvivője. Az MTI beszámolója szerint a szóvivő arra reagált, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közelmúltban azt mondta, az uniónak folytatnia kell a Kínával folytatott párbeszédet, és annak kézzelfogható eredményeket is kell hoznia. Közölte, Brüsszelnek a tárgyalások során egyértelműen fel kell vetnie a kínai állami támogatások, a túlkapacitás, az európai vállalatok kínai piacra jutását akadályozó tényezők és a tisztességtelen verseny kérdését. A szóvivő szerint ugyanakkor a Kína és az Európai Unió közötti kereskedelem szerkezete a piaci keresletből, valamint a két fél gazdaságának egymást kiegészítő adottságaiból alakult ki.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 27, éjjel pedig 17 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél helyenként megélénkülhet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Jelen pillanatban egy kettős front hatás terhelheti a szervezetünket. A holnapi naptól aztán ismét felmelegedés kezdődik.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a George Enescu Magyar utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a volt rendelőintézet sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásabolói utcának a Robina és a Fő utca közötti szakasz két irányú lett, a Dunere utca felé és felül. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásoborúj utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyarú út és az Enescu Dózsa-György utcák találkozásánál. Az Enescu Magyarú és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóház. A Tribunálódói utca forgalmi iránya pedig megfordult, ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Börögánódói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Illetve az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Ez már a Sláger Plusz negyedik utolsó felvonása szerdán a hét közepén, 2026. július 8-án. A mikrofonnál pedig Kessérű Tomi és Dübörög, a nyár hivatalos adója, a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. Az autós világból hozok majd egy hírt ebben az órában. Képzeljétek el, lopják az egyik autómárka emblémáját, ugyanis értékes dolog lapul mögötte, erre pedig ráálltak a tolvajok. Ez most jelen pillanatban egész Európában egy vadonatúj probléma. Úgyhogy ha esetleg ti is találkoztatok már ezzel, akkor majd elmondom, hogy mi állhat ennek a hátterében. Hát, hogy hogyan tudunk vigyázni az autónk emblémájára, az egy jó kérdés, nyilván nem vihetjük fel magunkkal a lakásba. Én viszont azt tökéletesen tudom, hogy a ti füleiteket hogyan óvhatom a nagy nyári kánikulában, hát természetesen slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvencei.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

A Sláger plusz negyedik órájában még mindig az autósoknak szól egy hír. Megszűnhet a bírság azoknak az autósoknak ugyanis, akik igazoltatáskor nem tudják felmutatni a jogsit vagy a forgalmit. Abban az esetben, ha a rendőr elektronikusan ellenőrizni tudja az adatokat. A könnyítést tartalmazó törvénytervezetet már elfogadta a szenátus, de a végső döntést a képviselőház hozza meg. A jelenlegi szabályok szerint ugye a közlekedés résztvevői kötelesek a rendőri ellenőrzés során átadni a személyazonosító okmányukat, a vezetői engedélyüket, a jármű forgalmi engedélyét, valamint szükség esetén a szállított áruhoz kapcsolódó, illetve más jogszabályban előírt dokumentumokat is. Az elfogadott törvénytervezet ezt a kötelességet nem törölni el, hanem egy új kivétellel egészítené ki, amely szerint a bemutatási kötelezettség teljesítettnek minősül akkor is, ha a szükséges adatokat a közlekedési rendőr a hivatalos adatbázisokból le tudja kérdezni és ellenőrizni tudja. Ez a gyakorlatban azt jelenteni, hogy aki otthon felejti a jogosítványát vagy a forgalmi engedélyét, de azok érvényesek, és ezt a rendőr a rendszerben néhány másodperc alatt meg tudja erősíteni, azért önmagában már nem járna bírság. Ilyen pedig, hát valljuk be őszintén, azért időnként előfordul az emberrel. Velem is történt már olyan, hogy ott hagytam az asztalon a komplett tárcámat, és úgy indultam el, úgyhogy igazából ez úgy gondolom, hogy nem olyan jellegű dolog, ami azonnali bírságot érdemelne, hát úgy tűnik, hogy ez a jövőben meg is valósul. De azért érdemes nyilván az embernek továbbra is magánál tartania a papírokat. Meg persze kinyitni a fülét és feltekerni a hangerőt, hiszen ismét pörögnek a jó dalok itt a pluszon.

0: És akkor még egy fontos info nektek itt a Sláger Pluszban. Az országos nyugdíjpénztár online felületén ugyanis ingyenesen ellenőrizhető a szolgálati idő és a nyugdíjjárulékok nyilvántartása. A rendszerben megtekinthetők a munkáltatók által bejelentett adatok, így időben kiderülhetnek az esetleges hiányosságok vagy tévedések, amelyek később ugye a nyugdíj összegét, illetve akár a nyugdíjba vonulás időpontját is befolyásolhatják. Az ellenőrzés nem puszta kíváncsiság kérdése, mert a nyugdíjra való jogosultság, az előrehozott nyugdíj lehetősége, valamint a nyugdíj összegének kiszámítása szempontjából is meghatározóak a nyilvántartott járulékfizetési időszakok és a bejelentett jövedelmek. Ha például valaki 20 évvel ezelőtt mondjuk több munkahelyet is váltott, vagy olyan cégnél dolgozott, amely időközben megszűnt, akkor érdemes meggyőződnie arról, hogy minden ledolgozott időszak szerepele a rendszerben. Egy későn észlelt hiányosság rendezése ugyanis jóval nehezebb lehet, mint egy időben felfedezett eltérés kijavítása. A szolgáltatás használatához először online fiókot kell létrehozni a nyugdíjpénztár portálján. A fiók aktiválását követően a felhasználó részletes betekintést kap a nyugdíjrendszerben szereplő adataiba. Megnézheti a havi és éves járulékfizetési időszakokat, a munkáltatók által bejelentett jövedelmeket, a digitalizált munkakönyvi adatokat, valamint a kétpilléres magánnyugdíjjal kapcsolatos információkat is. Én úgy gondolom, hogy ezt akkor is érdemes megtenni, hogyha az ember úgy gondolja, hogy minden rendben van, nehogy aztán később meglepetés érje. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám.
3: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást.
4: A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges.
5: Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár.
3: Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
6: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárca barát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
7: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron.
3: Divat, védelem, kényelem.
7: Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon.
3: Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Itt a nyár hivatalos adójában, a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában már is pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek a negyedik órában is természetesen. Aztán pedig majd az autós világból egy érdekes hír, lopják az egyik autómárka emblémáját, értékes dolog lapul mögötte, és hát teljesen ráálltak a tolvajok. De egyébként nem csak egy márkáról van szó, hanem hát mostanában minden olyan autó veszélyben van, amelyik új kiadású, hogy miért, azt elmondom nem sokára. Várlak benneteket!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Az autós világból egy hír itt a Sláger Plusz negyedik órájában, amivel már elképzelhető, hogy közületek is valaki mondjuk szembesült mostanában. Ugyanis egyre több autótulajdonos panaszkodik arra, hogy eltűnt a járműve emblémája, és nem pusztán rongálásról van szó. A tolvajok ugyanis rájöttek, hogy több modern autó márka jele mögött értékes elektronika lapul. Olyan szenzorok és jeladók, amelyek a vezetéstámogató rendszerek működéséhez kellenek. A leggyakrabban a radaros tempomat, a vészfékező rendszer vagy a távolságtartó automatika érzékelői kerülnek az embléma mögé. Ezeket a gyári alkatrészeket a fekete piacon jelentős összegekért adják tovább, mert nehéz beszerezni őket, és sok autó csak ezekkel működik hibamentesen. A tolvajoknak pedig elég néhány másodperc, egyszerűen lepattintják az emblémát, és már viszik is a komplett szenzort. A szakértők szerint a jelenség egyre gyakoribb, főleg a prémium kategóriában, ahol az embléma mögötti elektronika különösen drága. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a tulajdonosoknak érdemes zárt helyen parkolni, és ha az embléma eltűnik, akkor azonnal szervizhez fordulni, mert a hiányzó szenzorok a biztonsági rendszerek működését is befolyásolják. Egyébként a Volkswagen az a márka, ahol a legtöbb ilyen embléma eltűnik mostanában. Hát a megoldás nem egyszerű, nyilván akinek nincsen zárt garázsa, annak ugye kint kell parkolnia az utcán, ott azért ki van téve a veszélynek, és hát ez ugye a modern autósokra vonatkozik. Nyilván akinek mondjuk 15-20-25 éves autója van, ott nincs meg ez a probléma, hiszen ott az embléma mögött semmi nincsen, ezt valószínűleg nem fogják elvinni. Úgyhogy nem egyszerű a helyzet, ti is figyeljetek oda mindenképpen, ha esetleg érintettek vagytok a témában. Én nem viszek, én hozok, hát jó zenéket itt a Pluszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Itt a vége, zárult Tomi mókatára, ahogyan szoktam mondani. Eddig tartott a Szerda is Sláger Plusz, úgyhogy köszönöm szépen, hogy együtt rádióztunk, hogy velem voltatok. Én Keserű Tomi voltam vagyok és leszek. Csütörtökön is számítok rátok, azaz kis pénteken a szokott időben és helyen, itt a Plusz FM-en természetesen. A folytatásban Ábrahám Miklós kollégám veszi át tőlem a szót, jönnek ugyanis a friss hírek, aztán pedig indul egy újabb zenei óra, méghozzá ezzel a dallal. Hello mindenkinek, vigyázzatok magatokra!
2: This heart was already broke. Tell me everything she touched just goes up in smoke.
3: Itt a Plusz FM. Reklám.
4: Projektjeid a Brico ajánlataival kezdődnek. Július 15-ig a Brico alkalmazással 15%-os extra kedvezményt kapsz a teljes 12 mm vastagság laminált padló kínálatra. Látogass el üzleteinkbe, vagy rendelj az alkalmazásból, és használd ki a szerelési szolgáltatásainkat is. Brico.
5: Nem lehet mindenkiből autóversenyző. De egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
6: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
7: Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehintejből készült, sóslében érlelt, telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodorsprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Az állam egyre többször kér kölcsön a lakosságtól, és bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. A Highsky légitársaság felfüggesztette a Nagyvárad London Stansted légijárat üzemeltetését. Az Európát sújtó extrém hőhullámok stratégiájuk újragondolására kényszerítik az italgyártókat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Aki ma megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel. Bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. A Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak. A bankok promóciós betétekkel versenyeznek. Az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt, az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejártakor kamatot fizet. Az állampapír ugyanakkor nem kockázat. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi vésztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénz vásárló erejét. A nagyváradi önkormányzat tudomásul vette, hogy a Highsky légitársaság felfüggesztette a Nagyvárad London Stansted légijárat üzemeltetését, írja közleményében a polgármesteri hivatal. A tájékoztatásban az önkormányzat arra emlékeztetett, hogy az Euroradia RT 2024-ben partnerségi megállapodást kötött a Highsky légitársasággal. Most hivatalos magyarázatot kért a társaságtól a járat felfüggesztésének okairól, valamint arról, hogy mikor várható a járat újraindítása. A polgármesteri hivatal szerint a kialakult helyzet további tisztázást igényel. Ezért továbbra is várja a légitársaság válaszát az Euroradia által feltett kérdésekre. Az Európát sújtó extrém hőhullámok stratégiájuk újragondolására kényszerítik az italgyártókat. A rendkívül magas hőmérséklet ugyanis már nem növeli automatikusan az alkoholfogyasztást. Iparági felmérések szerint egy bizonyos hőmérsékleti küszöb felett a fogyasztók inkább csökkentik az alkoholbevitelt, és az üdítő italokat választják. Az európai egészségügyi hatóságok azt javasolják a lakosságnak, hogy kerüljék az alkoholfogyasztását, mivel az elősegíti a kiszáradást és növeli a testhőmérsékletet. Párizsban például a kánikula idejére ideiglenes megtiltották az alkohol üzletekben történő árusítását és fogyasztását. A soripar hagyományosan a hideg vagy esős nyarakat szokta okolni a gyenge pénzügyi eredményekért. Most arra azonban a túlzottan magas hőmérséklet is kockázati tényezővé vált.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Forró nyár, forró slágerek. Ez a Plusz FM slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész
0: nyáron
1: szóljon
2: a Plusz FM.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek,
2: Nagyváradon.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 0,33 literes Heineken sör üvegenként 3 lei 99 bani, a 330 ml-es Korona sör 4 lei 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Globális szinten elképesztő számú munkahely szűnt meg idén a mesterséges intelligencia miatt. Változatlan formában indítják el a természetes személyeknek szóló 2026-os roncsautó programot, melynek költségvetése 300 millió lei. Egy 87 éves jelsi férfi volt az első jelentkező az egyik hazai egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elképesztő számú munkahely szűnt meg idén a mesterséges intelligencia miatt. Az első fél évben globálisan közel 154 ezer munkahely szűnt meg a technológiai vállalatoknál. Derül ki a Trading Platforms elemzéséből. Az úgynevezett high-tech cégeknél foganatosított leépítések főleg a mesterséges intelligencia számlájára írhatóak. Ugyanezen okból tavaly 246 ezer állás szűnt meg az ágazatban. A legtöbb dolgozótól az Oracle vált meg. Az amerikai nagyvállalat által végrehajtott karcsúsítás Romániát is érintette, ahol mintegy 600 munkahely szűnt meg, írja a CursDeGuvernare.ro. A második helyen az Amazon áll, amely az év elején több mint 16 ezer adminisztratív feladatokat ellátó munkatársától vált meg. A Meta szintén kollektív elbocsátást hajtott végre, több lépésben 10.400 dolgozójának mondott fel. Változatlan formában indítják el a természetes személyeknek szóló 2026-os roncsautó programot, melynek költségvetése 300 millió lei, jelentette be a Környezetvédelmi Minisztérium. A közlemény szerint az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, hogy a program további késedelem nélkül elindulhasson. A minisztérium ugyanakkor folytatja az egyeztetéseket ezeknek a feltételeknek a jövő évi alkalmazásáról. A kormány annak a szabálynak a bevezetését halasztott el, hogy csak az Európai Unióban, az európai gazdasági térségben, illetve az európai piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető állami támogatás. A kormány ugyanakkor nem mond le az új szabályokról, de bevezetésük legalább 3 hónappal késleltetni a program elindítását. Nem egy frissen érettségizett fiatal, hanem egy 1939-es születésű jelsi férfi volt a legelső jelentkező, aki beiratkozott a jelsi Jan Ionescu de la Brad Élettudományi Egyetem felvételijének első napjára. A 87 éves Viorel Pintilescu a mezőgazdasági kar biológia alapképzésére iratkozott be. Mint mondta, mindig is szeretett volna egyetemre járni, és meggyőződése, hogy a tanulás a legjobb módszer az elme frissen tartására. A nyugdíjas férfi elmesélte, hogy bár mindig is nagyon vágyott rá, korábban sosem végzett egyetemet. Az érettségit már több mint 60 éve letette, de az élet végül más irányba sodorta. Kár lenne nem elvégezni egy egyetemet. Mit csináljak helyette? Üljek otthon és aludjak? Nyilatkozta a 87 éves jelentkező.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: legyen. Csak ide-oda szökelek, mint zerge fenn a hegyen.
1: Jobbrád, balrád,
0: ha kerülöm a kapuját, nélküle még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát. Bemegyek egy moziba és tönkretesz, ahogy a jó nevű egyszik éppen ölelkeznek. Ő is így csinált velem az ágyban, nagy bajban voltam és kisgatyában.

Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. Not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Abban fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
3: Tudtam volna vele, soha nem is kezdek. Inkább egyedül

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: Egy óra csak magyarul. Ez a Plusz FM zenevonat.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 214 millió leértékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról, a nagyváradi önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. Kína reagált a temoadóra, szerinte az európai fogyasztók maguk döntik el, mely termékekre van kereslet. A jó elértékarányú termékek pedig természetes módon válnak népszerűvé. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalvánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 214 millió leértékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Ez 61%-kal marad el a tavalyi év azonos időszakától. A hivatalos adatok alátámasztják azt, amit az idegenforgalmi ágazat már az év elején megjósolt. Az utalványok értékének a csökkentése, a haszonélvezők körének a szűkítése és egyes közalkalmazotti munkáltatók lemondása a használatukról jelentősen csökkentette a gazdaságba eljutó forrásokat. Nyilatkozta a turisztikai ügynökségek országos egyesületének alelnöke. Az üdülési utalványok értékét tavaly 1600 lejről 800 lejre csökkentette a kormány, és úgy rendelkezett, hogy csak a havi nettó 6000 lejnél kevesebbet kereső közalkalmazottaknak jár. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról a nagyváradi önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. A felmérés június végén kezdődött, és elsőként a Rogériusz lakótelepi ökoszigeteknél zajlik, majd fokozatosan kiterjed a Decebál Dacia és az olaszi város részekre is. A szervezők célja, hogy pontos képet kapjanak arról, hogyan működik a gyakorlatban a szelektív hulladékgyűjtés, milyen nehézségekbe ütköznek a lakók, és milyen javaslataik vannak a rendszer fejlesztésére. A kérdőíves felmérés 15 egyetemista végzi, akiket munkaszerződéssel alkalmaztak a projekt idejére. A kérdezőbiztosok hétfőtől péntekig két időszakban, 7.30 és 11.30, illetve 15.30 és 19.30 között keresik fel az ökoszigeteket. Az egyenruhát és igazolványt viselő munkatársak néhány teljesen anonim kérdést tesznek fel a lakóknak. A kérdőív kitöltése pedig legfeljebb 2 percet vesz igénybe. Az európai fogyasztók maguk döntik el, mely termékekre van kereslet. A jó árértékarányú áruk pedig természetes módon válnak népszerűvé, jelentette ki a kínai külügyminisztérium szóvivője. Az MTI beszámolója szerint a szóvivő arra reagált, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közelmúltban azt mondta, az uniónak folytatnia kell a Kínával folytatott párbeszédet, és annak kézzelfogható eredményeket is kell hoznia. Közölte, Brüsszelnek a tárgyalások során egyértelműen fel kell vetnie a kínai állami támogatások, a túlkapacitás, az európai vállalatok kínai piacra jutását akadályozó tényezők és a tisztességtelen verseny kérdését. A szóvivő szerint ugyanakkor a Kína és az Európai Unió közötti kereskedelem szerkezete a piaci keresletből, valamint a két fél gazdaságának egymást kiegészítő adottságaiból alakult ki.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Adon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvencei.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az állam egyre többször kér kölcsön a lakosságtól, és bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. A Highsky légitársaság felfüggesztette a Nagyvárad London Stansted légijárat üzemeltetését. Az Európát sújtó extrém hőhullámok stratégiájuk újragondolására kényszerítik az italgyártókat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Aki ma megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel. Bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. A Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak. A bankok promóciós betétekkel versenyeznek. Az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt, az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejártakor kamatot fizet. Az állampapír ugyanakkor nem kockázat. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi vésztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénz vásárló erejét. A nagyváradi önkormányzat tudomásul vette, hogy a Highsky légitársaság felfüggesztette a Nagyvárad London Stansted légijárat üzemeltetését, írja közleményében a polgármesteri hivatal. A tájékoztatásban az önkormányzat arra emlékeztetett, hogy az Euroradia RT 2024-ben partnerségi megállapodást kötött a Highsky légitársasággal. Most hivatalos magyarázatot kért a társaságtól a járat felfüggesztésének okairól, valamint arról, hogy mikor várható a járat újraindítása. A polgármesteri hivatal szerint a kialakult helyzet további tisztázást igényel. Ezért továbbra is várja a légitársaság válaszát az Euroradia által feltett kérdésekre. Az Európát sújtó extrém hőhullámok stratégiájuk újragondolására kényszerítik az italgyártókat. A rendkívül magas hőmérséklet ugyanis már nem növeli automatikusan az alkoholfogyasztást. Iparági felmérések szerint egy bizonyos hőmérsékleti küszöb felett a fogyasztók inkább csökkentik az alkoholbevitelt, és az üdítő italokat választják. Az európai egészségügyi hatóságok azt javasolják a lakosságnak, hogy kerüljék az alkoholfogyasztását, mivel az elősegíti a kiszáradást és növeli a testhőmérsékletet. Párizsban például a kánikula idejére ideiglenes megtiltották az alkohol üzletekben történő árusítását és fogyasztását. A soripar hagyományosan a hideg vagy esős nyarakat szokta okolni a gyenge pénzügyi eredményekért. Most arra azonban a túlzottan magas hőmérséklet is kockázati tényezővé vált.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Globális szinten elképesztő számú munkahely szűnt meg idén a mesterséges intelligencia miatt. Változatlan formában indítják el a természetes személyeknek szóló 2026-os roncsautó programot, melynek költségvetése 300 millió lej. Egy 87 éves jelsi férfi volt az első jelentkező az egyik hazai egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elképesztő számú munkahely szűnt meg idén a mesterséges intelligencia miatt. Az első fél évben globálisan közel 154 ezer munkahely szűnt meg a technológiai vállalatoknál. Derül ki a Trading Platforms elemzéséből. Az úgynevezett high-tech cégeknél foganatosított leépítések főleg a mesterséges intelligencia számlájára írhatóak. Ugyanezen okból tavaly 246 ezer állás szűnt meg az ágazatban. A legtöbb dolgozótól az Oracle vált meg. Az amerikai nagyvállalat által végrehajtott karcsúsítás Romániát is érintette, ahol mintegy 600 munkahely szűnt meg. Írja a kurzdegovernare.ro. A második helyen az Amazon áll, amely az év elején több mint 16 ezer adminisztratív feladatokat ellátó munkatársától vált meg. A Meta szintén kollektív elbocsátást hajtott végre, több lépésben 10.400 dolgozójának mondott fel. Változatlan formában indítják el a természetes személyeknek szóló 2026-os roncsautó programot, melynek költségvetése 300 millió lej, jelentette be a Környezetvédelmi Minisztérium. A közlemény szerint az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, hogy a program további késedelem nélkül elindulhasson. A minisztérium ugyanakkor folytatja az egyeztetéseket ezeknek a feltételeknek a jövő évi alkalmazásáról. A kormány annak a szabálynak a bevezetését halasztott el, hogy csak az Európai Unióban, az európai gazdasági térségben, illetve az európai piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető állami támogatás. A kormány ugyanakkor nem mond le az új szabályokról, de bevezetésük legalább 3 hónappal késleltetni a program elindítását. Nem egy frissen érettségizett fiatal, hanem egy 1939-es születésű jelsi férfi volt a legelső jelentkező, aki beiratkozott a jelsi Jan Ionescu de la Brad Élettudományi Egyetem felvételijének első napjára. A 87 éves Viorel Pintilescu a mezőgazdasági kar biológia alapképzésére iratkozott be. Mint mondta, mindig is szeretett volna egyetemre járni, és meggyőződése, hogy a tanulás a legjobb módszer az elme frissen tartására. A nyugdíjas férfi elmesélte, hogy bár mindig is nagyon vágyott rá, korábban sosem végzett egyetemet. Az érettségit már több mint 60 éve letette, de az élet végül más irányba sodorta. Kár lenne nem elvégezni egy egyetemet. Mit csináljak helyette? Üljek otthon és aludjak? Nyilatkozta a 87 éves jelentkező.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb

0: nincs baj, nincs haragban senkivel.
1: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
2: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 214 millió leértékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról, a nagyváradi önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. Kína reagált a temoadóra, szerint az európai fogyasztók maguk döntik el, mely termékekre van kereslet. A jó árértékarányú termékek pedig természetes módon válnak népszerűvé. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalvánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 214 millió leértékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Ez 61%-kal marad el a tavalyi év azonos időszakától. A hivatalos adatok alátámasztják azt, amit az idegenforgalmi ágazat már az év elején megjósolt. Az utalványok értékének a csökkentése, a haszonélvezők körének a szűkítése és egyes közalkalmazotti munkáltatók lemondása a használatukról jelentősen csökkentette a gazdaságba eljutó forrásokat. Nyilatkozta a turisztikai ügynökségek országos egyesületének alelnöke. Az üdülési utalványok értékét tavaly 1600 lejről 800 lejre csökkentette a kormány, és úgy rendelkezett, hogy csak a havi nettó 6000 lejnél kevesebbet kereső közalkalmazottaknak jár. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról a Nagyváradi önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. A felmérés június végén kezdődött, és elsőként a Rogerius lakótelepi ökoszigeteknél zajlik, majd fokozatosan kiterjed a Decebal Dacia és az olaszi város részekre is. A szervezők célja, hogy pontos képet kapjanak arról, hogyan működik a gyakorlatban a szelektív hulladékgyűjtés, milyen nehézségekbe ütköznek a lakók, és milyen javaslataik vannak a rendszer fejlesztésére. A kérdőíves felmérés 15 egyetemista végzi, akiket munkaszerződéssel alkalmaztak a projekt idejére. A kérdezőbiztosok hétfőtől péntekig két időszakban, 7.30 és 11.30, illetve 15.30 és 19.30 között keresik fel az ökoszigeteket. Az egyenruhát és igazolványt viselő munkatársak néhány teljesen anonim kérdést tesznek fel a lakóknak. A kérdőív kitöltése pedig legfeljebb 2 percet vesz igénybe. Az európai fogyasztók maguk döntik el, mely termékekre van kereslet. A jó árértékarányú áruk pedig természetes módon válnak népszerűvé, jelentette ki a kínai külügyminisztérium szóvivője. Az MTI beszámolója szerint a szóvivő arra reagált, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közelmúltban azt mondta, az uniónak folytatnia kell a Kínával folytatott párbeszédet, és annak kézzelfogható eredményeket is kell hoznia. Közölte, Brüsszelnek a tárgyalások során egyértelműen fel kell vetnie a kínai állami támogatások, a túlkapacitás, az európai vállalatok kínai piacra jutását akadályozó tényezők és a tisztességtelen verseny kérdését. A szóvivő szerint ugyanakkor a Kína és az Európai Unió közötti kereskedelem szerkezete a piaci keresletből, valamint a két fél gazdaságának egymást kiegészítő adottságaiból alakult ki.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az állam egyre többször kér kölcsön a lakosságtól, és bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. A Highsky légitársaság felfüggesztette a Nagyvárad London Stansted légijárat üzemeltetését. Az Európát sújtó extrém hőhullámok stratégiájuk újragondolására kényszerítik az italgyártókat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Aki ma megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel. Bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak. A bankok promóciós betétekkel versenyeznek. Az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt, az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejártakor kamatot fizet. Az állampapír ugyanakkor nem kockázat. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi vésztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénz vásárló erejét. A nagyváradi önkormányzat tudomásul vette, hogy a Highsky légitársaság felfüggesztette a Nagyvárad London Stansted légijárat üzemeltetését, írja közleményében a polgármesteri hivatal. A tájékoztatásban az önkormányzat arra emlékeztetett, hogy az Eurorádi ART 2024-ben partnerségi megállapodást kötött a Highsky légitársasággal. Most hivatalos magyarázatot kért a társaságtól a járat felfüggesztésének okairól, valamint arról, hogy mikor várható a járat újraindítása. A polgármesteri hivatal szerint a kialakult helyzet további tisztázást igényel. Ezért továbbra is várja a légitársaság válaszát az Eurorádia által feltett kérdésekre. Az Európát sújtó extrém hőhullámok stratégiájuk újragondolására kényszerítik az italgyártókat. A rendkívül magas hőmérséklet ugyanis már nem növeli automatikusan az alkoholfogyasztást. Iparági felmérések szerint egy bizonyos hőmérsékleti küszöb felett a fogyasztók inkább csökkentik az alkoholbevitelt, és az üdítő italokat választják. Az európai egészségügyi hatóságok azt javasolják a lakosságnak, hogy kerüljék az alkoholfogyasztását, mivel az elősegíti a kiszáradást és növeli a testhőmérsékletet. Párizsban például a kánikula idejére ideiglenes megtiltották az alkohol üzletekben történő árusítását és fogyasztását. A söripar hagyományosan a hideg vagy esős nyarakat szokta okolni a gyenge pénzügyi eredményekért. Most arra azonban a túlzottan magas hőmérséklet is kockázati tényezővé vált.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: talk about.
1: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
2: Slágerek!
1: Slágerek, magyar kedvencek. Itt, a Plusz FM-el.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Globális szinten elképesztő számú munkahely szűnt meg idén a mesterséges intelligencia miatt. Változatlan formában indítják el a természetes személyeknek szóló 2026-os roncsautóprogramot, melynek költségvetése 300 millió lej. Egy 87 éves jelsi férfi volt az első jelentkező az egyik hazai egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elképesztő számú munkahely szűnt meg idén a mesterséges intelligencia miatt. Az első fél évben globálisan közel 154 ezer munkahely szűnt meg a technológiai vállalatoknál. Derül ki a Trading Platforms elemzéséből. Az úgynevezett high-tech cégeknél foganatosított leépítések főleg a mesterséges intelligencia számlájára írhatóak. Ugyanezen okból tavaly 246 ezer állás szűnt meg az ágazatban. A legtöbb dolgozótól az Oracle vált meg. Az amerikai nagyvállalat által végrehajtott karcsúsítás Romániát is érintette, ahol mintegy

0: 1500 munkahely szűnt meg. Írja a kurzdegovernari.ro. A második helyen az Amazon áll, amely az év elején több mint 16 ezer adminisztratív feladatokat ellátó munkatársától vált meg. A Meta szintén kollektív elbocsátást hajtott végre. Több lépésben 10.400 dolgozójának mondott fel. Változatlan formában indítják el a természetes személyeknek szóló 2026-os roncsautóprogramot, melynek költségvetése 300 millió lej, jelentette be a Környezetvédelmi Minisztérium. A közlemény szerint az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, hogy a program további késedelem nélkül elindulhasson. A minisztérium ugyanakkor folytatja az egyeztetéseket ezeknek a feltételeknek a jövő évi alkalmazásáról. A kormány annak a szabálynak a bevezetését halasztotta el, hogy csak az Európai Unióban, az európai gazdasági térségben, illetve az európai piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető állami támogatás. A kormány ugyanakkor nem mond le az új szabályokról, de bevezetésük legalább 3 hónappal késleltetné a program elindítását. Nem egy frissen érettségizett fiatal, hanem egy 1939-es születésű jesi férfi volt a legelső jelentkező, aki beiratkozott a jesi Jan Ionescu de la Brad Élettudományi Egyetem felvételijének első napjára. A 87 éves Viorel Pintilescu a mezőgazdasági kar biológia alapképzésére iratkozott be. Mint mondta, mindig is szeretett volna egyetemre járni, és meggyőződése, hogy a tanulás a legjobb módszer az elme frissen tartására. A nyugdíjas férfi elmesélte, hogy bár mindig is nagyon vágyott rá, korábban sosem végzett egyetemet. Az érettségit már több mint 60 éve letette, de az élet végül más irányba sodorta. Kár lenne nem elvégezni egy egyetemet. Mit csináljak helyette? Üljek otthon és aludjak? Nyilatkozta a 87 éves jelentkező.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Let me tell you.

0: az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
2: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 214 millió leértékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról, a Nagyváradi Önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. Kína reagált a temoadóra, szerinte az európai fogyasztók maguk döntik el, mely termékekre van kereslet. A jó árértékarányú termékek pedig természetes módon válnak népszerűvé. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre kevesebb vendég fizet üdülési utalvánnyal a szálláshelyeken. Az év első 5 hónapjában mindössze 214 millió leértékben használtak fel ilyen típusú váltókat. Ez 61%-kal marad el a tavalyi év azonos időszakától. A hivatalos adatok alátámasztják azt, amit az idegenforgalmi ágazat már az év elején megjósolt. Az utalványok értékének a csökkentése, a haszonélvezők körének a szűkítése és egyes közalkalmazotti munkáltatók lemondása a használatukról jelentősen csökkentette a gazdaságba eljutó forrásokat. Nyilatkozta a turisztikai ügynökségek országos egyesületének alelnöke. Az üdülési utalványok értékét tavaly 1600 lejről 800 lejre csökkentette a kormány, és úgy rendelkezett, hogy csak a havi nettó 6000 lejnél kevesebbet kereső közalkalmazottaknak jár. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról a Nagyváradi Önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. A felmérés június végén kezdődött, és elsőként a Rogérius lakótelepi ökoszigeteknél zajlik, majd fokozatosan kiterjed a Decebál Dacia és az olaszi város részekre is. A szervezők célja, hogy pontos képet kapjanak arról, hogyan működik a gyakorlatban a szelektív hulladékgyűjtés, milyen nehézségekbe ütköznek a lakók, és milyen javaslataik vannak a rendszer fejlesztésére. A kérdőíves felmérés 15 egyetemista végzi, akiket munkaszerződéssel alkalmaztak a projekt idejére. A kérdezőbiztosok hétfőtől péntekig két időszakban, 7.30 és 11.30, illetve 15.30 és 19.30 között keresik fel az ökoszigeteket. Az egyenruhát és igazolványt viselő munkatársak néhány teljesen anonim kérdést tesznek fel a lakóknak. A kérdőív kitöltése pedig legfeljebb 2 percet vesz igénybe. Az európai fogyasztók maguk döntik el, mely termékekre van kereslet. A jó árértékarányú áruk pedig természetes módon válnak népszerűvé, jelentette ki a kínai külügyminisztérium szóvivője. Az MTI beszámolója szerint a szóvivő arra reagált, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közelmúltban azt mondta, az uniónak folytatnia kell a Kínával folytatott párbeszédet, és annak kézzelfogható eredményeket is kell hoznia. Közölte, Brüsszelnek a tárgyalások során egyértelműen fel kell vetnie a kínai állami támogatások, a túlkapacitás, az európai vállalatok kínai piacra jutását akadályozó tényezők és a tisztességtelen verseny kérdését. A szóvivő szerint ugyanakkor a Kína és az Európai Unió közötti kereskedelem szerkezet